valamire, amit addig nem tudtam. A héber szövegben ez a harmadik részben jelenik meg, de a mi régi fordításunk harmadik fejezete az eredetiben a negyedik fejezet. Senki sem vonja kétségbe azt az igazságot, hogy a régi fordítás második részének 28. versétől a 32. verséig terjedő szakasz egy különálló fejezetben jelenik meg az újban. Természetesen egyetértek azzal, hogy ez az öt vers eléggé fontos ahhoz, hogy különálló fejezetet alkosson.

E profécia megértéséhez végtelenül fontos megfigyelnünk a fejezetben jelzett beteljesedés idejét. Azután Joel beszél nekünk az Úr napjának eljöveteléről. Mint az első író proféta, ő vezette be ezt a fogalmat, és elmondta, hogy mi történik ez alatt az időszak alatt. Hangsúlyozta azt a tényt, hogy a nagy nyomorúság időszaka sötétséggel indul, és az Úr Jézus adta annak ezt a nevet. Hóseásnál megfigyeltük az idők egymás utániságának fontosságát. A harmadik rész 5. versében ezt olvassuk. Azután megtérnek Izrael fiai, keresni fogják Istenüket, az Urat és királyukat, Dávidot, remegve fordulnak az Úrhoz, az ő jóságához az utolsó napokban. Az utolsó napokban a nagy nyomorúság időszakával azonos, ami bevezet abba a királyságba, amit Krisztus alapít meg földre jövetele után, és ami kezdete a milleniumnak. Ez ahhoz a következtetéshez vezet, hogy Joel egy nagyon határozott időszakról beszél, és hogy proféciája beteljesedik az Úr napja alatt, a nagy nyomorúság éjszakája után. Aztán Isten kitölti az ő lelkét minden testre. Jól lehet, Joel az első író proféta, nem ő az egyedüli, aki említi a lélek kiáradását. Ézsaiásnál ezt olvassuk. Végül kiárad ránk a lélek a magasból. Akkor majd a puszta kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Ézsaiás könyve, 32. rész, 15. vers. Itt arról a királyságról beszél, amely eljön a földre, és a lélek kiáradása utalása milleniumra. Természetesen egyik proféta sem beszél az egyházi korszakról. Mindnyájan Izrael népével kapcsolatban szólnak az utolsó napokról. Ezékiel könyve 36. részének 27. verse ezt mondja. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Aztán így folytatja. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig istenetek leszek. Ezékiel könyve, 36. rész, 28. vers. Most egy különös néphez és egy különös országhoz, Izraelhez beszél. Az időnek is különös szakaszáról van szó, amikor Isten kitölti lelkét. Ezékiel mondja, lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Ezékiel könyve, 37. rész, 14. vers. Ez még nem minden. Többé nem rejtem el orcámat előlük, mert kiöntöm lelkemet Izrael házára, így szólt az én Uram, az Úr. Ezékiel könyve, 39. rész, 29. vers. Zakariás az utolsó az író

proféták sorában. Ezt mondja: Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az első szülött miatt szoktak. Zakariás könyve, 12. rész, 10. vers. Joel szintén világossá teszi ezt ebben a fejezetben, amelyről tárgyalunk. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az Úr ígérete szerint, és itt a térképen egy bizonyos területre utal. Fölvetődik a kérdés. Péter mit értett azon, amikor erre a szentírási fejezetre utalt pünkös napján? Vajon azt értette ezen, hogy Joel proféciája már beteljesedett? Nem, egyáltalán nem ezt mondta. Sohasem állította, hogy ez a profécia beteljesült. Pünkös napján, amikor a Szentlélek megérkezett a tanítványokra, kezdtek beszélni a zsidóknak, akik Jeruzsálembe mentek az egész római birodalom területéről. Mindenki a saját nyelvén hallotta az üzenetet. Ezek nem ismeretlen nyelvek voltak, amiken a tanítványok az üzenetet továbbították. Minden egyes nyelv egy vagy több ember anyanyelve volt, akik összegyülekeztek a római birodalomból, sőt azon túlról is. Sokan hittek, de mások kezdtek gúnyolódni, és azt mondták, hogy a tanítványok részegek. Új bortól részegedtek meg. Tehát Simon Péter felállt, hogy válaszoljon nekik. A csoport szószólójaként állt elő, és választ adott arra a vádra, hogy megrészegedtek. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Apostolok cselekedetei, 2. rész, 14. és 15. vers. Péter azt mondta, hogy az emberek kora reggel nem részegednek meg. Ez kissé másként van a mai világban. Egyesek már nagyon korán inni kezdenek.

0: Péter így folytatta, hanem ez az, amiről Joel így prófétált. Apostolok cselekedetei, 2. rész, 16. vers. Megfigyelheted, hogy Péter nem azt mondja, hogy ez annak a beteljesedése, amit Joel mondott. Az összes evangéliumi író és Pál apostol nagyon világosan megmondja, hogy mi a beteljesült profécia. Nem tudom megemlíteni mindegyik fejezetet. Ezek közül való például a Máté evangéliuma 2. részének 17. és 18. verse. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás profétált. Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Ez egy profécia beteljesedése volt Krisztus születésével kapcsolatban. Aztán a 23. versben ezt olvassuk. És amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondottak. Názáretinek fogják őt nevezni. Vagy lapozzunk az apostolok cselekedetei 13. részéhez, Pálnak a pizidiai Antiókiában mondott beszédéhez. Ott beszél Jézus Krisztus feltámadásáról, és ezt mondja. Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeiknek, amikor feltámasztotta Jézust. Ahogyan megvan írva a 2. Zsoltárban is. Fiam vagy te, ma nemzettelek. Apostolok cselekedetei 13. rész, 32. és 33. vers. A Biblia nagyon világosan közli a profécia beteljesedést. Mit mond tehát Péter az apostolok cselekedetei 2. részének 16. versében? Ez az, amiről Joel így profétált. Nem azt mondja, hogy ez Joel jövendőlésének a beteljesedése. Inkább így szól. Ez az. Ez olyan vagy hasonló ahhoz. Ha visszatérsz gondolatban a pünkösd napjához, rájössz, hogy Péter nem a pogányokhoz szól, a zsidókhoz beszél, akik alaposan ismerték az Ószövetséget. Tudták az Ószövetséget. Az egész birodalom területéről a jeruzsálemi ünnepre érkezett zsidók voltak. Nagy távolságokat tettek meg, mert megtartották, amit megkövetelt tőlük Mózes törvénye. Péter nekik lényegében ezt mondta, ne gúnyolódjatok, ne tegyétek nevetségessé ezt, aminek bekövetkezését látjátok. Ez olyan, mint ami az Úr napján következik be, ahogy megmondta nekünk Joel próféta. Idézi Joel proféciáját. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Apostolok cselekedetei 2. rész 17. vers. Ennek az utolsó napokban kell megtörténnie. Aztán Isten lelke minden testre kiárad. Vajon ez teljesült be pünkösd napján? Alig, ha gondolnám. Az előző fejezetben említettet élték át. 3000 ember megváltásban részesült. Ha 3000-en meg is tértek, mégsem ez volt annak az ígéretnek a beteljesedése, hogy a lélek majd kiárad minden testre. Ez még mindig nem Joel proféciájának beteljesedése. Valójában Péter ezt mondta. Ne csúfolódjatok a történteken. Fel kellene ismernetek Isten igéje alapján, hogy egy olyan napról beszél, amikor Isten majd kiárasztja lelkét minden testre. Ha ma néhány emberre kiáradna, akkor sem kellene meglepődnünk miatta. Aztán Péter tovább megy és idézi Joel proféciájának további részét, hogy mi fog történni a jövőben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön. Vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmes napja. Joel könyve, 3. rész, 3. és 4. vers. Mi teljesedett be ezekből pünkös napján? Természetesen semmi. Nem voltak földrengések, nem változott meg a nap és a hold. Mindezek az Úr nagy és nevezetes napján történnek meg. Joel azt az Úr nagy és félelmetes napjának nevezi. Pünkösd napja nagy nap volt, de nem volt szörnyű nap. Csodálatos nap volt. Ha megérszük Joel könyvét, akkor sohasem jutunk olyan következtetéshez, hogy Péter apostol Joel proféciájának a beteljesedését látta pünkösd napján. Simon Péter csupán Joel proféciáját használta fel arra, hogy bevezesse a csúfolódóknak adott válaszát. Most ez a kérdés. Mi volt Simon Péter üzenetének a témája? Pünkösd napján Simon Péter prédikációjának témája az Úr Jézus Krisztus feltámadása volt. Amikor ehhez a szöveghez érkezik, a 16. Zsoltár 8., 9. és 10. versét alkalmazza. Az megjövendölte Krisztus feltámadását. Figyeld meg, hogy azt miként vonatkoztatja Krisztusra. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szent Lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Apostolok cselekedetei, 2. rész, 32. és 33. vers. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy hozzám is eljutott a jó hír, hogy az Úr Jézus meghalt az én bűneimért, és feltámadt az én megigazulásomért. Köszönöm, hogy ennek tanúi voltak az apostolok, és én olvashatom bizonyságtételüket a Szentírásban. Köszönöm, hogy ezt átélhetem mindennapjaimban, hogy Jézus Krisztus feltámadottan él a lelkem mélyén, és irányítja életemet, mint Uram és Királyom. Köszönöm ezt neked. Amen.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Április 23-a. Ő hozzá a táboron kívülre. Menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva. Zsidókhoz írt levél, 13. fejezet, 13. vers. Ebből az igeversből elsőként azt tanuljuk meg, hogy Krisztus a központ, aki köré népe összegyülekezik, nem egy felekezethez, egy gyülekezethez, egy épülethez, egy nagy prédikátorhoz, hanem egyedül Krisztushoz. Gyűjjetek hozzám, híveim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem. Lásd 50. Zsoltár 5. vers. A második lecke az, hogy ki kell őhozzá mennünk a táboron kívül. A tábort itt úgy határozhatjuk meg, hogy az a földi vallásos rendszerek összessége, amely megfelel a természeti embernek. Éppen a vallásos terület az, amelyben Krisztus gyalázzák és lábbal tapodják. A tábor a kereszténységnek álcázott pogány szörny, amely a kegyesség látszatát megőrzi ugyan, de annak erejét megtagadja. Lásd 2. Timóteusi levél, 3. fejezet, 5. vers. Krisztus azon kívül tartózkodik, és nekünk ő hozzá kell kimennünk. Harmadszor megtapasztaljuk, hogy ha egyedül Krisztushoz gyülekezünk össze a táboron kívül, akkor ez gyalázatot hoz magával. Ritkán dereng fel a keresztjénekben, hogyha a gyülekezethez tartozás kérdésében az Úrnak kívánnak engedelmeskedni, akkor ez gyalázattal van összekötve. Egy bizonyos egyházhoz való tartozás gyakran társadalmi tekintélyt jelent. De minél inkább közelítünk az új szövetségi eszményhez, annál valószínűbb, hogy osztoznunk kell Krisztus gyalázatában. Készek vagyunk-e arra, hogy megfizessük érte ezt az árat? A táboron kívül. Ő hívott ki, megismertem hangját, véres köntösét, tövis koronáját. Megmutatta magát. Nem tehettem mást, követnem kellett őt, járni lábnyomát. A világ ezt látva elfordult tőlem, nem értette meg, hogy mi lett belőlem, miért tartom úrnak, királyomnak őt, fölöttünk állónak az üdvözítőt. S mert ő a táboron kívül szenvedett, ott szerezte meg üdvösségemet. Ott találtam én is gyülekezetet. Ő vele vagyok kívül a táboron. Úgy vallom meg őt, nevét úgy hordozom.

0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Mai témánk a barátság. Mikor barát a barát, mit jelent az igazi barátság? Mindannyian tapasztaljuk, hogy némelyeknek száz számra vannak úgynevezett barátai a Facebookon, de a valós életben mégiscsak magányosak. A mai műsorban dr. Nemesszegi Ervin gondolatait szeretném továbbítani a számotokra, gondolatokat ébreszteni a barátságról. Barátság Istennel, barátság emberrel. Hitünk alapvető tanítása, hogy életünk célját, beteljesedését és boldogságát az Istennel való személyes szeretet kapcsolatban érjük el. A személyes szeretet kapcsolatnak a titkát sokféle képben, hasonlatban vagy szimbólumban próbálja a Szentírás megvilágítani. Van arról szó, hogy kapcsolatunk Istennel olyan, mint a szolgának egy jóságos úrhoz való viszonya. Vagy a gyermeknek a szerető atyához való viszonya. Vagy a hitvesnek a hűséges hitvestárshoz való szeretet viszonya. De a Szentírásban azt is megtaláljuk, hogy az Istenhez kapcsolódó személyes viszonyunk lényegében egy baráti szeretet viszony. Talán azért nem szoktuk ezt a tényt nagyon hangsúlyozni sem a teológiában, sem az igehirdetésben, mert úgy gondoljuk, hogy a baráti szeretet viszonyban élők egyenrangú felek, és ezt az embernek a Jóistenre való kapcsolatára alkalmazva egy kicsit veszélyesnek érezzük. Pedig nem így van, és talán a mai ember számára pont ez lenne a legvonzóbb és ezáltal a leghatásosabb kifejezési mód. A Rivai Nagy Lexikon a barátságot így határozza meg. A lelkek összhangján alapuló kölcsönös bizalmas viszony. Olyanok között, akik melléktekintetek nélkül becsülik egymást, egymás örömében, bánatában, teljes önzetlenséggel részt vesznek, és egymásért bármilyen áldozatra készek. A görög kultúrában a barátságot először egészen általánosan, mint a természet egy alapvető principiumát fogják fel, melynek jelenlétében bizonyos dolgok egymást vonzzák, és melynek hiányában egymást taszítják. A fő kérdés tehát számunkra, hogy vajon a barátság az ellentétek, vagy pedig a hasonló tulajdonságok vonzása. Szokratész a barátságot a személyek közötti viszonyra szűkítette, és a barátok szerzését művészetnek tartotta. Mint Platon, mint Arisztotelész írásaiban szó van a barátságról. Az ő iskoláikat nem annyira a mestertanítvány, inkább a barát-barát viszony jellemezte. Arisztotelész a barátságnak három fajtáját különböztette meg. A hasznosságból keletkező barátság a kiegészítésen alapul. Az élvezetből származó barátság a hasonlókat vezeti egymáshoz. Az erényből fakadó barátság pedig a hasonló erkölcsi jó tulajdonságokkal rendelkező embereket egyesíti. Minden barátság bizonyos életközösséget jelent. Ezért örülnek a barátok egymás jelenlétének, és ezért osztják meg gondolataikat, felfogásukat, örömüket és bánatukat egymással. Ha valaki egyik embertársában rátalál valakire, akinek akarata, ízlése és vonzalma megegyezik a sajátjával, megszületik a barátság. Igazi barátság csak jó emberek között létezhet. Nem csak azoknál találjuk meg azt az önzetlenséget, lojalitást és rendetlen szenvedélyektől való szabadságot, mely a barátságot fenntartja. Éppen ezért az igazi barátság ritka. Barátság jellemzői a vonzalom, a szabadság a kapcsolatban, a kölcsönösség, az önzetlen lelki kapcsolat, és a tökéletes barátságban megfigyelhető, hogy a személyek mintegy egybeforrnak, egymásban élnek inkább, mint önmagukban. Egy lélek, két testben, írja Szent Ágoston egyik jellemzésében. Mai újságcikkünk is háromféle barátságot különböztet meg, a barátságok három fajtáját. Azt fejti ki az amerikai pszichológus nyomán, a barátok hogyan gazdagítják meg egymás életét. Az első tehát a kölcsönös barátság.
1: A legtöbb ember olyan kapcsolatra vágyik, amelyben mind az adás, mind az elfogadás jelen van, és ezt tekintik az egyedüli, valódi barátságnak. A lelki összetartozás a vagyunk egymásnak áll a középpontban. Az ilyen kapcsolatot kölcsönös hűség, titoktartás, bizalom, szeretet és nagy vonalúság jellemzi. A barátért minden áldozatra képesek vagyunk. Gondok esetén még éjszaka is rendelkezésére állunk telefonon. Az irigységnek semmi keresni valója ebben a barátságban. Habár a felek nyíltan bánnak egymással, nem szabad a barátot magunkhoz láncolni. Amennyiben egy nehéz élethelyzetben valaki más inkább a barátunk segítségére lehet, meg kell őt is ismertetnünk ezzel a személlyel. Ez a fajta barátság hat a legtartósabban és legjótékonyabban az egészségre és a közérzetre. Én magam értékes ajándéknak tekintem a barátnőimet. Néhány nehéz helyzetben elcsüggettem volna, ha nem lett volna előttem, ALS-ben megbetegedett barátnőm, példaszerűen szilárd hite és Istenbe vetett bizalma. Egyedülálló barátnőm, Emma, vállalta a fáradtságot, hogy 400 kilométernyire élő szüleimet ápolja, mivel akkoriban nekem magamnak nem volt rá lehetőségem. Ő volt az, aki nagyvonalúan felajánlott nekünk egy kamatmentes kölcsönt is, amikor egyszer anyagilag megszorultunk. Krisztán barátnőm évekkel ezelőtt írt üdvözlőlapja még mindig ott függ a konyhaszekrényen. A következőt mondja: Magda, olyan jó, hogy Isten megteremtett téged. Nagyon szeretlek. És folytathatnám a sort. Mindezt nem viszonozhatom ugyanilyen mértékben a barátnőimnek. Nem is várják el, és ez teszi annyira értékessé a barátságunkat. Nélkülük le kellett volna mondanom számtalan beszélgetésről, levélről, e-mailről, telefonhívásról, az ajtó mellé tett ajándékokról, imádságokról, amelyek mindig épp a kellő pillanatban érkeztek. Kérdem én, nem vagyok gazdag? Férfiak és nők közti ilyesfajta plátói barátságok nehezen elképzelhetőek. Oscar Wilde írja: Férfiak és nők között nem lehetséges barátság. Ott létezik szenvedély, ellenségesség, tisztelet, szerelem. De barátság nem.

0: Egyoldalú barátság. Itt túlnyomó részt az egyik ad, ritkábban kap is valamit. Barátságnak tekinthető az ilyesmi? Megkérdeztem egyszer egy nőtől, aki évtizedek óta törődik egy lelkileg beteg asszonnyal, hogy barátnőnek mondaná-e őt. Gondolkodás nélkül igennel felelt, holott ebben a kapcsolatban csak nem kizárólag a másik szeméről van szó. Az ilyen barátság nyeresége az adó fél számára a megelégedettség, hogy másokon segíthet. Ilyesfajta barátságokat találhatunk a tanár-diák viszonyban, a munkaadó és munkavállalók között, vagy a lelki gondozás terén. A Pál és Timóteus vagy Pál és Titusz közötti viszonyt is ide sorolhatjuk. Némely igehely arra enged következtetni, hogy ez az egyoldalú barátság később kölcsönössé alakult. Nem volt nyugalva lelkemnek, mivel nem találtam Titusz testvéremet, olvashatjuk Pál II. Korintusbeliekhez írt levelében. Timóteusnak pedig ezt írja: igyekezz minél előbb hozzám jönni, mert Démász elhagyott engem. Tehát az idősebbek és fiatalabbak között fennálló barátságokat nem lehet kellően értékelni. Ezek a kapcsolatok sok fiatal hívő számára jelentettek és jelentenek mérföldkövet az életükben.
1: A célirányos barátság. Ez a fajta barátság a leggyakoribb és mindenki számára ismert. Az ember egy bizonyos céllal jön össze. Osztály vagy évfolyamtársak, szomszédok, egyesületi tagok. Egy ilyen barátság nem ugyanolyan mély és átfogó, mint az első kettő, amelyeket említettünk. Így túlzott elvárások esetén csalódáshoz vezethet, ha valaki elköltözik, megházasodik, vagy kilép az egyesületből, és emiatt megszakítja a barátságot. Egy kissé lazább kapcsolatfajta terén akár még plátói barátságok is előfordulhatnak.
0: Férfi barátságok és legjobb barátnő. Nők szájából gyakran hangzik el ez a kifejezés, a legjobb barátnőm. Az a személy, aki mindent tud az illetőről, és akiben ő maradéktalanul megbízik. Egy felmérés szerint sok nő számára a legjobb barátnő még fontosabb, mint a társ. A megkérdezettek 92%-a inkább a társáról mondaná le, mint a legjobb barátnőjéről. Ezt bajnak gondolom. A teremtési rend szerint a házastársak közötti kapcsolat a létező legszorosabb. Férfi barátságok léteznek egyáltalán? Egyes nők ezt kétségbe vonják. Az ókorban úgy vélekedtek, hogy igazi barátság csak is férfiak között jöhet létre. Manapság és a mi kultúrkörünkben inkább a nők közötti barátságok állnak előtérben. Természetesen a férfiaknak is van kapcsolatuk más férfiakkal, de jó részt többes számban. Egy férfi ritkán beszél meg találkozót a legjobb barátjával, hogy beszélgessen vele, ahogyan ezt a nők gyakran megteszik. Bonnie-val, egyik fiunk legjobb barátjával egyszer beszélgetésbe elegyedtem erről a kérdésről. Az ő szemszögéből a férfi barátságok nagyon különböznek a nők közötti barátságoktól. Neki, mint férfinak nincs az a vágya, hogy folyton SMS-eket írjon a barátjának, hetente vagy akár naponta beszéljen vele telefonon, és kijöntse neki a szívét. Inkább semleges dolgokról beszélget vele. A barátságukat az mélyíti el, ha együtt megnéznek egy foci meccset, vagy valamilyen más közös programon vesznek részt. Személyes, nagy horderejű dolgok inkább csak ritkán kerülnek szóba. A férfi nemi szerep magában foglal különböző akadályokat, melyek ellene hatnak a bizalom és a bensőségesség kiépítésének. A férfiak nem nyílnak meg olyan könnyen, félve attól, hogy sebezhetővé válnak. Ezen kívül szívesen látnak a másik férfiben riválist. Ezt támasztotta alá egy másik felmérés, melynek során a férfiak mindössze 14%-a nyilatkozott úgy, hogy van egy olyan bizalmas barátjuk, akivel a személyes dolgaikat is megosztják. Mivel magyarázható ez a különbség? Talán genetikai téren találjuk meg az okát. Az emberi agy bal és jobb oldali részből áll, melyek mindegyike meghatározott gondolkodási folyamatokért felelős. A bal mindenek előtt az analitikus, elemző, tárgyias, célirányos viselkedést, míg a jobb, a rögtönzött, érzelmeken alapuló, művészi cselekvést irányítja. A nőknek átlagosan 40%-kal több olyan idegrostjuk van, melyek összekötik a két féltekét. Ennél fogva egy nő gyorsabban képes ide-oda váltani a gondolkodás és érzés, észlelés és megfogalmazás között. A jobb agyfélteke egyik erőssége, a másik ember érzékelése. A férfiak többnyire csak a bal agyféltekét használják. általában jobban képesek rendszerezni, elemezni, mint a nők. A férfinál a célirányos balfélteke nehézség esetén rögvest megoldást keres. A férfi megoldást kínál tehát, ahol egy nő egyszerűen csak beleérző képességre vágyik. Ezért annyira fontos a nő számára a barátnő. Ezen ismeret hiányában nem egy férfi áll értetlenül felesége baráti kapcsolatai előtt. Ha egy férfi szükségét érzi, hogy egészen személyes dolgokról beszéljen, általában elég neki a felesége. Egy férfi ezt mondta nekem. Nincs szükségem barátra, a feleségem számomra barát, társ, tanácsadó. Természetesen a házastársamnak kellene számomra a legbizalmasabb személynek lennie. De a nőknek szükségük van eszmecserére, vagy más nőkkel való személyes kapcsolatra. Más nőkkel való barátságra már csak azért is szükség lehet, mert a legtöbb férfi inkább hallgatag. Be kell vallanom, vannak az életemben dolgok és helyzetek, melyeket a férjem egész egyszerűen azért nem képes megérteni, mert ő férfi, én pedig nő vagyok. Fordítva ugyanez az érvényes. Sajnos kissé hosszabb ideig tartott, míg erre rájöttem.
1: A mai műsorunk végére értünk. 2 hét múlva innen folytatjuk. Sziasztok, a viszonthallásra!

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Adásunkat ma is Veszélyben a kapcsolataink című sorozatunkkal kezdjük, melyet Unger Károlyné Éva készít a számunkra. A múlt héten az erőszakmentes kommunikációval kezdtünk el ismerkedni, és ma ezt a témát folytatjuk.
1: Az EMK harmadik lépése a szükséglet, s ezen egyetemleges emberi igényeket értünk. Bizonyára hallottunk már a szükséglet piramisról. Maslow szerint az embert a szükségletei kielégítése utáni vágy motiválja. Ezek között vannak létszükségletek, mint a légzés, táplálkozás, alvás, vagy a biztonság utáni vágy, vannak magasabb szükségletek, mint a társas szükségletek, az elismerés, a tanulás iránti, vagy a szépség, harmónia utáni vágy. A piramis csúcsa eredetileg az önmegvalósítás szükséglete volt. Célja, hogy az ember kihozza magából a maximumot, megvalósítsa álmait, elképzeléseit, de később egy új dimenzió került az elméletbe, a spirituális szükség. Rosenberg szerint miként az érzések nem hibásak, úgy a szükségletek sem, de ugyanolyan nehéz fölvállalni őket. Legtöbbünk számára nem csekély tanulás kíván a személyes szükségletek nyílt fölvállalása, megfogalmazása. Két dolgot tanulhatunk meg ennél a lépésnél. Az egyik, hogy merjük vállalni szükségeinket, a másik, hogy ne mások kárára akarjuk azokat kielégíteni. Tudnunk kell azt is, hogy rossz érzéseink mögött szinte mindig kielégítetlen szükségletek vannak, ezért meg kell tanulnunk az érzések mögé nézni. Miért fáj annyira? Mit nem kaptam meg, amiért ilyen borzasztóan fáj? Több hiba is nehezítheti ennek a lépésnek az elsajátítását. Ilyen, ha szükségleteinket félve jelezzük, de hiba az úgynevezett érzelmi rabszolgaság is, amikor a másikban rossz érzést keltünk, és így akarjuk kicsikarni saját szükségeink kielégítését. Ilyenkor az egyik fél felelősnek érzi magát a másik rossz érzéseiért. Ezt gyakran vádként meg is fogalmazzuk, és a másik elhiszi, hogy ő a hibás, ha mi boldogtalanok vagyunk. Pedig a másik rossz érzéseinek oka nem más, mint saját magunk, kielégítetlen szükségünk. Látjuk, hogy mennyire összefonódnak az érzések és szükségek. Az érzelmi felszabadulás azt jelenti, hogy világosan megtudjuk és meg akarjuk fogalmazni szükségleteinket, de a másik fél szükségleteit is ugyanolyan fontosnak tartjuk. Minél inkább tudjuk érzéseinket és szükségleteinket összekapcsolni, annál inkább értjük meg a másik fél érzéseit, szükségeit is. Az EMK utolsó lépése a kérés megfogalmazása. Ha egy konkrét helyzetben már megfigyeltük, mi történt, beazonosítottuk, mit érzünk ezzel kapcsolatban, felmértük, milyen szükségletünk van, megkérhetjük a másikat, hogy tegyen meg értünk valamit. A megfogalmazott zsiráf kérés, ahogy már hallottuk, pozitív, konkrét, teljesíthető, illetve elutasítható. Pozitív, vagyis csak jó dolgot kérhetünk a másiktól. Tölts több időt itthon velünk. Ne azt mondjuk, mit ne tegyen, hanem mit tegyem. A kérés mindig konkrét. Az általánosság nem segít a másiknak megérteni, mit is kérnek tőle. A jó, ha az embernek nem egyedül kell mindent megcsinálni helyett, mondjuk meg konkrétan, mit várunk a másiktól. Például, megkérlek, menj le a boltba, és vegyél kenyeret. A kérés teljesíthető, és ez nem csak azt jelenti, hogy a másik fél képes a kérést teljesíteni, hanem azt is, hogy akarja azt teljesíteni. Vagyis a kérés elutasítható. A másik félnek ki kell hallania a kérésünkből, jogában áll azt nem teljesíteni. Fontos gyakorolni a visszautasítást is. Általában ez csak sértő módon, úgy is mondhatnám durván, sakál módjára szoktuk megtenni. Ha képesek vagyunk konfrontálódó énüzeneteket megfogalmazni, a visszautasítás a másik fél számára is elfogadhatóvá válik. Itt is érvényes az én üzenet három lépése. Vagyis az én üzenetnek tartalmaznia kell a helyzettel kapcsolatos érzésünket, a problémát, vagyis a konkrét történést, és a magyarázatunkat, az indoklásunkat. Például nagyon rosszul érzem magam, ha elkísérnélek ezen az úton, mert nem értek egyet azzal, amit tenni készülsz. Ebbe benne van az érzés, benne van a történés, és benne van az indoklás. Van olyan helyzet, amikor nehéz megfelelő kérést megfogalmazni. Ilyenkor segíthetjük a másikat, és empatikusan próbáljunk rájönni arra, hogy a másik konkrétan mit vár tőlünk. Ennyi ébresztő gondolat fért sorozatunkba. Talán sikerült hozzájárulni egy olyan szemléletváltáshoz, ami segít jó kapcsolatokat kialakítani, megtartani, konfliktusainkat jobban kezelni. Az adások alatt kimondva, kimondatlan, újból és újból felcsillant egy fontos szó, a szeretet, ami úgy tekint az emberre, mint Isten csodálatos alkotására. A szeretet, ami ott bújik meg a tudósok kutató munkájába, s mindannyiunkban, akik keressük az utat a másikhoz és magunkhoz, hogy jobb emberré legyünk, és másokat azzá segítsünk. A szeretet, ami nem csak elkísér, hanem megtanít járni a békesség, a megbocsájtás, a jó cselekedet, a felelősség útján. Megtanít szív szerint kapcsolódni a másikhoz, ráismerni a másikra. Ez csontomból való csont, s ha az, akkor nem bántom, hanem építem, segítem, befogadom, hiszen éppen olyan, mint én. A szeretet, aki példát ad. Aki addig szeret, míg Saulokból Pálokká leszünk. Aki segít, hogy mi is, és a mellettünk élő másik is megírhassuk saját szeretet himnuszunkat. Segítsen ebben minket a Szentírás legszebb gondolata, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.
0: Szükségletek. Valóban vannak, és ezek közül vannak nélkülözhetetlenek, habár azt is megtanultam, hogy nagyon széles skálán mozog az, hogy ki mit tekint nélkülözhetetlen alapdolognak az életben, és mit nem. Egy kedves lelki pásztorné szavai jutnak az eszembe, aki megrendülten számolt be egyik tapasztalatáról, melyet roma asszonyok körében szerzett. A bánatról, szomorúságról tanította őket, s arról, hogy Jézus együtt érez velük akkor is, amikor fájdalmuk van. A tanítás végén megkérte őket, hogy mondjanak olyan élethelyzeteket, melyek nagy szomorúsággal töltötték el a szívüket. Nagy csend volt a válasz, s a végén az egyik nagyon halkan megjegyezte, hogy ő akkor a legbánatosabb, ha nincs mit ennie adnia a családjának. Megdöbbent a válaszon, s amikor utána járt a dolgoknak, kiderült, hogy nagyon is valós élethelyzetet osztott meg vele ez az asszony. Hát igen, ez valóban szükséglet. De azért nem tartozik minden ebbe a kategóriába. Sokszor elszomorodtam például, hallva a panasz áradatot olyanok szájából, akik korán sem ilyen nehézségekkel néznek szembe. Mert ha őszinték vagyunk, nincs az a jólét, melynél jobbat nem lehetne elképzelni, s amit ne lehetne alapszintnek tekinteni. Élénken él az emlékezetemben például egy olyan történet, amikor valaki arról számolt be, hogy őt nem elégíti ki az, ha férje csak hetente egyszer viszi el vacsorázni, neki ennél többre lenne igénye. Hát nem tudom, hány olyan hallgatón van, akinek ez lenne a minimum szint, de nem is ígérte Isten, hogy annak kellene lennie. Sőt, azt olvashatjuk a Timóteushoz írt első levélben, hogy ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Ebből is látszik, hogy már az első gyülekezetek életében is felmerült ez a probléma. Valahogy ilyen az ember szíve, hogy ami van, az természetes, s mindig többre vágyna. S nem csak az anyagiak területén. Kevés a pénz, kevés a szabadidő, kevés a megbecsülés, kevés a törődés. Természetesen ez rám nézve igaz. Kár, hogy arra ritkán gondolunk, hogy minden csak akkor van, ha valaki azt megteremti vagy létrehozza. Akkor kapok figyelmet, ha valaki rám szánja az idejét, a figyelmét. Akkor szeretnek, ha valaki ezt megteszi, s folytathatnám a sort. És mi van azzal, amit nekem kellene adnom másoknak az időmből, a megbecsülésemből, a szeretetemből? Mert valahogy így működne ez a világ. Ahogy hallottuk, az erőszakmentes kommunikáció negyedik összetevője a kérés megfogalmazása. Valóban szükséges, hiszen még a közmondásunk is azt tartja, hogy néma gyereknek anyja se érti a szavát. Igen ám, de ez még önmagában kevés, hiszen halló fülek nélkül a legvilágosabban és legbarátibban megfogalmazott kérés is süket fülekre talál. Ó, hányszor szembesített ezzel Isten a népét? Van-e olyan vak, mint az én szolgám, és olyan süket, mint követem, akit küldök? Kérdezi Ézsaiás prófétán keresztül az Úr. Az Úr Jézus is számtalanszor szembesült ezzel a problémával földön jártakor. Még az utolsó vacsorán, s kint a Gecsemáné kertben is láthatjuk, hogy bár világosan beszélt Urunk az érzéseiről, valahogy nem talált halló fülekre a kérése. János evangélium a 13. fejezetében ezt írta. Miután ezeket elmondta, Jézus megrendült a lelkében, és bizonyságot tett e szavakkal. Bizony-bizony mondom nektek, közületek egy elárul engem. Mit is olvastunk? Urunk megrendült a lelkében, azaz nem titkolta tanítványai előtt, hogy mi zajlik a szívében, vállalta összetört lelki állapotát. És ez a Gecsemáné kertben is így történt. Máté számol be erről evangéliumának 26. részében. Akkor elment velük Jézus egy helyre, melyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk. Szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és virasszatok velem. Tehát mind a szükséglet, mind a kérés megfogalmazása több, mint egyértelmű volt mesterünk részéről, de sajnos tudjuk a szomorú folytatást, hogy nem talált halló fülekre. A tanítványok ugyanis elaludtak, s nem voltak képesek Jézussal együtt virasztani. Azokat is tudjuk, hiszen mesterünk ezt is megmondta. A lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Félek, hogy sokszor nálunk is ez a helyzet. Akarnánk mi jól csinálni a dolgokat, szépen kommunikálni, odafigyelni a másikra, bölcsen élni, de valahogy nem sikerül, s mire észbe kapunk, már oda mondjuk sértő megjegyzéseinket, s valahogy semmivé lesz minden jó szándékunk. Milyen kegyelem, hogy még ezzel a bűnünkkel is mehetünk a kereszt alá, s kérhetjük Isten bocsánatát, és így esélyt kaphatunk a pótvizsgára. Hiszen azért halt meg Urunk, hogy a sátán munkáját lerontsa, még ezen a területen is. Kulcsár Anikót hallották, Isten áldását kívánva köszönök el a viszonthallás reményében.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, bibliatanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Aki itt volt velünk az elmúlt alkalommal is, talán emlékezhet rá, hogy ahogy haladtunk Sámuel első könyve 4. fejezetében, ugyan megemlítettük a filiszteusokkal való csatát, és azt a részt, hogy a végén még Isten ládája is gyakorlatilag fogságba került a filiszteusokhoz, de úgy gondolom, hogy ott elhangzott egy-két olyasmi, amire nagyobb figyelmet érdemes fordítani, mint amennyi idő az elmúlt alkalommal maradt. Úgyhogy, ha megengedik a kedves hallgatók, újra olvasok egy részt Sámuel első könyve 4. fejezetéből a 7. verstől. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és azt mondták: Isten jött a táborba. Jaj nekünk, mondták, mert ilyen még nem volt sohasem. Jaj nekünk, kiment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesztek a hébereknek, ahogyan ők szolgáltak nektek. Legyetek férfiak, harcoljatok! Ezt a néhány mondatos monológot nem tudom, meddig mondták a vezérek a filiszteusoknak, és hogy bővebben vagy kevésbé részletesen, nem is ez a lényeg. Mit mondtak a filiszteusok? Először is azt, hogy jaj nekünk, mert Isten jött a táborba. Az az Isten, aki harcolt Egyiptom ellen, és mivé lett Egyiptom? Na de, tessék mondani, sok száz év távlatából hogy emlegethetik a filiszteusok az egyiptomiak vereségét? Tessék mondani, kinek jut eszébe itt Magyarországon bizonyos élethelyzetben azt mondani, hogy na-na-na, álljunk csak meg, emlékszünk, hogy hogy járt a spanyol hajóhad az 1600-as években? Hát, hogy finoman fejezzem ki magam, valószínűleg a legtöbb magyart csekély mértékben érdekli, hogy mi történt a spanyol hajóhaddal. Vagy az angolokkal, vagy a franciákkal, vagy a portugálokkal. Sokkal inkább érdekel bennünket az, hogy mi történt itt, velünk. De a török hódoltság hőstetteit nem fogják emlegetni tőlünk, délebre, nyugatabbra, bár még mindig zeng Európában a déli harangszó, de összesen ennyi maradt belőle. Pedig semmivel nem volt történelmileg közelebb, vagy távolabb, mint amennyire távol ezektől az eseményektől volt az az idő, ami Egyiptommal történt. Úgy tűnik, hogy amit Isten Egyiptommal tett a kivonuláskor, beleégett a nemzeteknek a tudatába. Még akkor is, hogyha sok száz kilométerre éltek onnan. Valószínűleg elmesélték apák a fiaknak, nagyapák az unokáknak, lehet, hogy újra és újra elővették, és most úgy érezték a filiszteusok, hogy Istennel kell harcolni, nem a néppel. És egészen biztosak voltak benne, hogy annak idején Isten győzte le az egyiptomiakat, nem a nép. És milyen igazuk volt? Hiszen a Vörös-tenger nem Izraelnek a szavára nyílt meg, hanem az élő Isten nyitotta meg. És sok csoda a pusztában, ami történt, nem Izraelnek a nagyszerűsége, tudományos felkészültsége, kiválósága, tapasztalata és gyakorlata következtében történt, hanem mind az élő Istennek a jelenlétéből adódóan, és mind az élő Isten akaratából és kegyelméből. És most itt van az Isten. Itt van a táborban, gondolják a filiszteusok. És tetszik tudni, nem csak a filiszteusok gondolják ezt, ezt gondolja Izrael is. Most már győzünk! Ha Isten itt van, nem is történhet más? Milyen vereség érhetne bennünket? Bocsánat a szóért, de mekkora blamázs lenne a mindenható Isten számára, ha itt van a táborban az ő szövetségének ládája, és vereséget szenvedne az ő népe. Tessék mondani, bírja-e az Isten, ha mi úgy gondoljuk, hogy most aztán fölsül? Ez a történelemben egy visszatérő kérdés. Tessenek csak arra gondolni, hogy hányszor és hányszor kellett profétáknak arra emlékeztetni Izrael népét, hogy ne mondogassátok, hogy az úrháza van itt, ehhez a történethez képest, jó pár száz évvel később természetesen, mert Isten nem fogja csak azért kiszolgálni a ti bűnös, önző vágyaitokat, és elfelejteni, hogy mit tesztek, meg hogy tesztek, mert itt van az ő temploma. Hát, hogyha úgy adódik, akkor az ő templomát is veszni hagyja, mert az igazsága megáll. Amikor Keresztelő János elkezdett prédikálni, ugyanezt a témát kellett, hogy elővegye, csak egy kicsit másként. Azt kellett, hogy mondja, ne mondogassátok, hogy Ábrahám a mi atyánk. Mert Isten, hogyha akarja, a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. És valahogy ez a fajta hozzáállás is, ez a fajta rituálévá sűrűsödött vallásosság valahogy átszivárgott a kereszténységbe. Isten mellénk áll, mert... Mert van nekünk egy ilyen, olyan, amolyan tárgyunk, van nekünk egy épületünk, amit Istenházának hívunk, templomnak hívunk, kápolnának hívunk, Isten majd kiáll értünk, mert azt mondtuk, hogy keresztény nép vagyunk. De Istennek nincsenek ilyen kötelezvényei. Harcoltak a filiszteusok, mégpedig abba a különös helyzetbe keveredve, hogy mindenki extrém módon küzdött az életéért, hiszen úgy gondolták, hogy itt úgyse nyerhetnek. És kiderült, hogy igen. Mindenki hazafelé menekült Izraelből, mert a vereség igen nagy volt, elesett Izraelből 30 ezer gyalogos, elvették az Isten ládáját is, Éli két fia, Hofni és Finás is meghalt, egy benyámini férfi elfutott a csatából, és még aznap megérkezett Silóba. Megszaggatott ruhában és porral a fején. Amikor megérkezett, Éli ott ült a székén, az út mentén figyelve, mert szíve remegett az Isten ládája miatt. Amikor megérkezett az az ember a városba és megmondta a hírt, jajgatott az egész város. Meghalva a hangos jajgatást, ezt kérdezte Éli, mi ez a nagy lárma? Akkor az az ember gyorsan odament és megmondta Élinek, Éli akkor már 98 éves volt, révedező szemeivel alig látott. Az az ember azt mondta Élinek, a csatatérről jövök, a csatatérről futottam el ma. Éli azt kérdezte, mi történt ott, fiam? A hírnök így felelt, megfutamodott Izrael a filiszteusok előtt, és igen nagy vereség érte a népet. Meghalt a két fiad, Hofni és Finás is, sőt az Isten ládáját is elvették. Volt itt egy szám, nem tudom, hogy tetszettek-e figyelni. 98. 98 esztendős koráig várt az Isten az ítélet beteljesítésével Éli életében. Újra és újra szólt. Szólt személyes üzenet.

És úgy gondoljuk, hogy ja, nem is gondolja annyira komolyan. És mivel Isten nem gondolja annyira komolyan, miért vennénk mi annyira komolyan? És ugyanakkor, ha netalántán Isten nem adna kegyelmi időt, akkor azon jajongunk, hogy még átgondolási lehetőséget se igen kaptunk az Istentől. Mindig az a problémánk, hogy miért nem azt csinálja Isten, ahogy mi gondoljuk. Malakiástól idéztem csak nem szó szerint ezt, amit az előbb elmondtam, mert azt mondja Malakiásnál, hogy azt mondogatjátok egymás között, hogy nem következetes az Isten. Kiszámíthatatlan. Sose lehet tudni, hogy mit akar. Egyszer bejelenti az ítéletet, végre is hajtja, máskor bejelenti és vár türelmesen, pedig van a Szentírásnak egy nagyon egyértelmű magyarázata. Nem akarja a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Éli hosszú időt kapott az Istentől. Bocsánat a szóért. De Isten megvárta az ítélettel, amíg fizikailag is pont olyan lesz, mint szellemileg. Süket, meg vak. Alig lát, alig hal. Lett volna lehetőség az élő Istenhez fordulni kegyelemért? Igen. Hofni és Finás is tudta, hogy mi várhat rájuk? Igen. De hát valami miatt odázgatjuk, és se tetszettek venni, hányszor esünk ebbe a hibába, még egy nap, majd holnap után, ej ráérünk arra még. Amikor az Isten ládáját megemlítette, mármint a hírnök, aki a csatatérről menekült, Éli leesett a székről, háttal a kapufélfának és a nyakát szegve meghalt, mert már öreg és elnehezedett ember volt, 40 évig volt Izrael bírája. A menye, Finehás felesége pedig terhes volt, közel a szüléshez. Amikor meghallotta a hírt, hogy elvették az Isten ládáját, és meghalt az apósa meg a férje is, összegörnyedt és szült, mert rájöttek a szülési fájdalmak, és amikor haldoklott, azt mondták a mellette álló asszonyok, ne félj, fiút szültél! De ő nem felelt, nem is figyelt oda, hanem elnevezte a gyermeket Íkábódnak, ami azt jelenti, oda van Izrael dicsősége. Mert elvették az Isten ládáját, és oda lett az apósa is, meg a férje is. Ezért mondta, oda van Izrael dicsősége, mert elvették az Isten ládáját. Hát azért senki nem gondolt arra, hogy amit Isten megmondott, az pont így lesz. Na de hogy ennyire így? Hogy egy napon hal meg Hofni, Fineás, Éli, Fineás felesége, és Íkábódról olyan túl sok mindent nem tudunk. De azt tudjuk, hogy egy életen keresztül a nevében hordozta ennek a napnak a szörnyűségét és a gyalázatát. És hogy mindaz, amit Isten mondott, az félelmetesen beteljesedett. És tudom, már vélem hallani onnan a készülék másik oldaláról is, hogy tehet ilyet a kegyelmes Isten? Íkábód aztán nem tehet semmiről. Valószínűleg Fineás felesége se tehet semmiről. Na álljunk csak meg egy kicsit, tetszik mondani, az elszedett áldozatokból mit tetszik gondolni, kinek az asztalára került az ennivaló? Ó, de hát Íkábódnak az anyukája mit se tudott arról, és hát ő igazából neki nem volt más dolga, csak az, hogy elkészítse az ételt a családnak. Hát tehetett ő arról, hogy milyen férje van? Nem tudok rá válaszolni, hogy tehetette vagy sem. De általában az a tapasztalatom, hogy aki valami nagy gazemberségnek a haszonélvezője, ritkán szokott kérdéseket föltenni, mert hát ha elmúlik a haszonélvezeti jog. Sokszor volt már ilyen a történelemben, nem? És hányszor kellett szembenézni azzal, hogy az Isten előbb-utóbb benyújtja a számlát. Nem azért, mert Isten örömét leli abban, hogy szenvedést okozzon, hanem azért, hogy mi, akik olvassuk, gondoljuk végig az útjainkat. Gondoljuk meg, hogy például, amit most látunk itt Magyarországon vagy Európában, hány év kegyelmi idő után történnek ezek a dolgok? Hány teljesen figyelmen kívül hagyott isteni figyelmeztetés után történnek ezek a dolgok? Milyen rengetegszer adott Isten ilyen-olyan-amolyan úton támogatást, lehetőséget, kegyelmi időt, igehirdetőket, kinyílt templomajtókat. Tetszett nekünk arra használni az időt, amire Istentől kaptunk?

0: És amikor nehezebbre fordulnak az idők, akkor méltatlankodunk, hogy ez nem fair. És mi a következmény? Csak remegő szívvel gondolhatunk arra, hogy bár a magyar utónévkönyvben csekély eséllyel található meg IK-bód neve, de lehet, hogy némely esetben úgy fogjuk érezni, hogy oda van. Most nem Izrael dicsősége, hanem oda van az a kegyelmi idő, vagy oda van a dicsőség, amit eddig Isten adott. És nem jól használtuk az időt. Elvették az Isten ládáját. De hát, hogy történhet ez meg? Hát tessék arra gondolni, hogy Isten megmondta, hogy ezt a ládát kik érinthetik, csak ezzel megbízott papok, tehát nem úgy volt, hogy a papok érinthetik, a papokon belül is volt külön ezzel megbízott személy, külön család volt, leszármazási jogon lehetett az Isten ládájával bánni, és ugye később majd, amikor Dávid Jeruzsálembe költözteti, vagy akarja költöztetni a ládát, akkor egy Uzza nevű ifjú ember, aki egyébként a láda hordozásával megbízott papok közül való volt, amikor megbillen Isten ládája és odakap a ládához, azonnal meghal. Hogy lehet, hogy a filiszteusok simán elviszik, minden gond nélkül, úgy, mint bármelyik közönséges ládát, ahogy elvihették bármelyik zsákmányt, hát ez mégse a nagymama sifonérja. És tessék csak arra gondolni, mentek haza a filiszteusok, diadalmi mámor, viszik a ládát, és úgy gondolják, hogy legyőztük Izraelt, de az még csak hagyján, legyőztük Izrael istenét. Itt visszük, fogságba. Hova fogják vinni? A filiszteusok pedig fogták az Isten ládáját, és elvitték Ében-Háézerből Asdódba. Fogták a filiszteusok az Isten ládáját, bevitték Dágon templomába, és oda tették Dágon mellé. Amikor az asdódiak másnap felkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt. Akkor fogták Dágont, és visszatették a helyére. Ez alapvetően egy olyan történet, amit szívesen mesélek a gyerekeknek. Ennél a résznél általában mindig kitör a gyerekeken a derültség. Mert micsoda szép látvány lehetett, ugyanis ez az oda tették Dágon mellé, azt kell tudni, hogy ez egy hatalmas méretű kőszobor, Dágonhoz képest az Isten ládája egy kis picike valami volt, mint egy kazetta, oda tették mellé, és ezzel úgy nagyjából ki is akarták ábrázolni, hogy a hatalmas Dágon mellett Izrael pici kis istenkéje milyen jól mutatnak. És akkor másnap reggel Dágon arccal a földre borulva fekszik. Biztos földrengés volt az éjjel. Mert efféle magyarázatokat szívesen mondanak, csak azért tessék meggondolni, hogy milyen Isten az, akit aztán fognak, és csörlővel, emelővel, ki tudja mi mindennel, helyreállítják a lelki világát, meg talpára segítik. De hát ez valahogy nem tudja az embereket, úgy tűnik, eléggé fölébreszteni, és akkor az Izrael Isten úgy döntött, hogy akkor segít nekik ebben. És meg fogja mutatni, hogy ő meg Dágon egy templomba nem fér. Tessék csak figyelni! Amikor másnap reggel fölkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt, de Dágon feje, meg a két kézfeje letörve a küszöbön volt, csak a dereka maradt meg. De kár volt azt az ajtót bezárni, mert Dágon szeretett volna távozni, csak nem lehetett. Nem gúnyolódni szeretnék. Csak Isten azt üzente, hogy ahol ő jelen van, és az ő jelenlétének a kiábrázolása most itt jelen van a szövetség ládájában, ott más Isten nem fér. És hogyha valaki nem értené, nincs gondolata más Istennek, tehát a fej a küszöbön, nincs cselekvőképessége se más Istennek, tehát a két kézfej is külön-külön a küszöbön, hogy egy földrengéstől hogy tudott pont ez a három dolog odáig gurulni? Hát nem a földrengéstől. Na de akkor most vegyük egészen komolyan, még mielőtt valaki azt hinné, hogy csúfolódok. Ha itt működik az Isten ládája, akkor a csatatéren miért nem működött? Van egy rossz hírem, kedves hallgatóim, most sem működött az Isten ládája. Mert se a csatatéren, se Dágon templomában, se sehol nem működik egy tárgy, Még akkor se, hogyha az élő Istenről szól. Az élő Isten működött. A csatatéren megvonta a támogatását, mert bűnös életvitelhez kívántak egy szabadítási élményt úgy, hogy közben nem változunk. Itt viszont egy idegen istenség környezetében azt akarta üzenni a filiszteusoknak, hogy milyen jól tudtátok, amit Egyiptomról tudtatok. És én az Úr nem változtam meg. Na de mi új szövetségiek nem tudunk valami ilyesmit? Krisztus Jézus tegnap, ma és mind örökké ugyanaz. De ettől még, ha fölrakok a falra egy feszületet, nem lesz jobban Krisztus központú az életem. Egy tárgytól. Ha kirakom a könyvespolcomra a Bibliát, nem lesz hívőbb a könyvespolcom. Mert ezeket se totemként, se amuletként, se amolyan védőszentként, nem tudom, hogy mondjam még, nem használhatom, mert ez ellene van az Istennek. De az van a Szentírásban, hogy az Úr az Isten, és az ő dicsőségét senki másnak nem adja. A filiszteusok hiába mentek úgy haza, hogy dicsőítették Dágont, aki győzelmet adott nekik Izrael Istene felett. Első nap még megkapták a gondolkozási lehetőséget, helyreállították Dágont, mert csak leborult. Nem tudom, hogy hogy állították helyre. Biztos helyreállították, hiszen a filiszteusoknak is volt büszkesége, később, valahogy majd cementtel, meg ki tudja mi mindennel, összeeszkábálták az istenségüket. Egyébként ne tessenek véletlenül sem mosolyogni ezen, mert a mai ember más se csinál, csak ezt ideológiailag tesszük, nem cementtel, vagy mészkővel, vagy ki tudja mi mindennel, de mi szépen ragaszgatunk magunknak isteneket, innen a fejét, onnan a kezét, amonnan a lábát, innen ezt az elvet, onnan azt a hittételt, és akkor úgy gondoljuk, hogy megvan az én Istenem, most már remek hívő ember vagyok. De ott, ahol az élő Isten jelen van. Semmilyen más istenségnek se oka, se joga nem marad. Ugye tetszett érteni? Ahol az élő Isten jelen van, ott semmilyen más istenségnek se oka, se joga nincs. Én az Úr vagyok az Isten. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ne imádd és ne tiszteld azokat. Na de, tessék mondani, ha mi elvben, szóban, esetleg bizonyos kifejezéseket használva úgy gondoljuk, hogy keresztények vagyunk. Vajon bizonyíték-e az életünk a kereszténységünknek? A filiszteusok ma is várják, nem feltétlenül kell, hogy filiszteusoknak hívják őket, és bármilyen hihetetlen, a világ pontosan tudja, hogy kicsoda az Isten, csak nem hisz benne. De amikor szorul a hurok, mint ahogy mostanában úgy tűnik szorul a hurok, akkor egyszer csak a világ elkezdi előhozni, hogy lehet, hogy mégis néhány héttel ezelőtt döbbenten találkoztam egy internetes portálon világi újságíró tollából azzal, hogy lehet, hogy a proféciák most fognak beteljesedni. Mert hogy Ezékiel mit írt, és a többiek mit írtak. És azóta több csatornán ugyanez a hang, és egyéni beszélgetésekben is ugyanez a hang a világ sóvárogva várná az Isten fiainak a megjelenését, de az nem a tárgyaktól lesz, amit magunkhoz vettünk, és viszünk magunkkal a csatába, a lelki csatába, hanem a lelkülettől, amivel élünk. Amen.
1: Az Úr örökké uralkodik. 93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, fenségbe öltözött, felöltözött az Úr, erőt övezett magára. Szilárdan áll a világ, nem inog. Szilárdan áll trónod ősidők óta, öröktől fogva vagy te. Zúgnak a folyamok, Uram, hangosan zúgnak a folyamok, zúgva morajlanak a folyamok. A hatalmas vizek hangjánál, a tenger fenséges morajlásánál fenségesebb az Úr a magasságban. Amit megmondasz, igen megbízható. Templomodat szentség ékesíti, ó Uram, időtlen időkig.
2: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera 1428 Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440, melyen üzenetrögzítő is működik. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Péter első levelének első részéből a 17. verset olvassuk. Ha pedig mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét. Személyválogatás nélkül. Ez a részrehajlás ellentéte. Isten minden embert személyválogatás nélkül ítél meg. Istennek nincsenek kedvencei. Isten igazságosan ítéli meg minden keresztény cselekedeteit. Ennek semmi köze sincs az üdvösségünkhöz. Ez azzal az élettel kapcsolatos, amit a földön élünk. Az a tény, hogy Isten megítél minket, kellene, hogy nagyon józan emberekké tegyen, és egy kicsit többet törődjünk azzal, hogy milyen életet élünk. Vigyázzunk arra, nehogy felszínessé váljunk. Talán mosolyt színlelünk az arcunkon, és ragyogunk a boldogságtól, mintha mindig napfényben járnánk. Az evangélium nem hint rózsavizet a szemétdombra. Az evangélium átalakítja az életeket, és azzal az élő reménységgel tölti meg, amely Krisztus feltámadásán nyugszik. A hívők az élő megváltótól kapják életüket, aki ott van Isten jobbján. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Péter első levele, első rész, 18. és 19. vers. Tudván, remélem, te is tudod, hogy megváltásban részesültél. Ezekben a versekben Péter arról a tényleges műről beszél, amit Isten végzett megváltásodért, üdvösségedért. Neki árat kellett fizetnie, érted? Isten ítélete alatt álltunk, ahogy az írás mondja. Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik. Ezékiel könyve, 18. rész, 4. vers. Isten sohasem vonta vissza ezt a rendelkezését. Isten sohasem változik. Ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. A változhatatlan Isten rémület a gonoszoknak, ha egyáltalán törődnek vele. Azt mondják, hogy most egy új korban élünk, új gondolatokkal és új értékítéletekkel. De Isten nem változott meg. Nem lenne semmi oka arra, hogy megváltozzék, hiszen kezdettől fogva ismeri a véget. Ő semmivel sem lett okosabb, amikor beletekintett a mai újságokba, vagy hallotta ma reggel a televízió híradóját. Semmilyen információt nem adhatunk át neki, mert ő mindent ismer, a múltat, a jelent és a jövőt. Isten nem változtatta meg azt a rendelkezését sem, hogy annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik. Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt, hiába való életmódotokból. Jól lehet, az ezüst és az arany megtisztítható az olvasztás által, amikor a tűz megtisztítja a salaktól, mégis idővel ezek is tönkre mennek. Ha az asztalra ezüst evőeszközöket helyezel, amikor vendégeid érkeznek, tudod, hogy bármikor veszed is elő az evőeszközöket, azok már kissé megfoltosodtak, és úgy néznek ki, mintha ónból készültek volna. Azok is tönkre mennek. Az arany és az ezüst a mulandóság törvénye alá van vetve. Minket nem veszendő értékekkel váltottak ki. Atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból. Az élet hiába való, vagyis üres Krisztus megváltása nélkül. Semmi sem annyira értéktelen, mint az emberi élet Krisztus megváltása nélkül. E világon minden más bizonyos célt szolgál. Minden állat és minden növény e földön határozott célt fejez ki. A nap, a hold és minden csillag az égbolton a célszerűséget tükrözi. De az Isten nélküli ember élete értéktelen. Valaki azt mondta, hogy az emberiség csupán egy kis kitüremlés egy kisebb bolygó felszínén. Ez mind elmondható arról az emberről, aki Isten nélkül él. De nem veszendő értékeket adtak megváltásunkért, nem azokat a kincseket, amik megsemmisülnek. Az ember semmit sem ajánlhat fel Istennek saját megváltásáért. Mivel rendelkezel, amire Istennek szüksége lehetne? Isten egy nyáron megtanított arra, hogy milyen jelentéktelen vagyok, amikor ágyba fektetett hepatitis miatt. Korábban beütemeztem, hogy bibliai konferenciákat vezetek, és azt gondoltam, hogy fontos vagyok. Isten azonban valami ehhez hasonlót mondott. Ide figyelj! Én boldogultam addig is, amíg nem éltél a földön, és boldogulni fogok azután is, miután távozol e földről. Te azt gondolod, hogy azok a konferenciai előadások fontosak, de tudatni akarom veled, hogy mi a fontos. Azt akarom, hogy most ágyban feküdj, és tekints föl rám, hogy megvizsgáld velem való kapcsolatodat, mert ez a legfontosabb. Valamit meg kell tanítanom veled. Néha, amikor tanítod az igét, akkor elszakadsz attól a helyzettől, amiben vagy, és egy kissé előre szaladsz. Azt akarom, hogy megtudd, hogy igém igaz, és egy kis szenvedés egyáltalán nem árt. Ez majd formál és úgy alakít téged, ahogy látni akarlak. Megtanultam, hogy semmim sincs, amire Istennek szüksége lenne. Mit tehetünk azért, hogy megváltsuk magunkat? Semmit. Akkor miként nyerhetünk megváltást? Drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Itt ismét Simon Péter, a darabos halászember beszél arról, hogy Krisztus vére drága. Mint ahogy már korábban mondtam, Krisztus vérét egyáltalán nem említik bizonyos vallásos körökben. Ezeket a szavakat kihagyták sok liberális gyülekezet énekeskönyveiből is. Azzal érvelnek, hogy a vér kegyetlen. Nem gondolom, hogy kegyetlen, és bizonyára Simon Péter sem tartotta kegyetlennek. Azt mondta, hogy Krisztus vére drága. Drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén.

Simon Péter, aki Jézus Krisztussal járt együtt 3 éven át, azt mondta, hogy ő szeplőtlen és ártatlan volt. Teljesen bűn nélküli életet élt. Elhiszem ezt Péternek, bizonyára ő jobb helyzetből ítéli meg Krisztust, mint azok a modern írók, akik Jézust egy hozzánk hasonló bűnös emberként írják le. A modern írók pénzért írnak, de Simon Péter nem haszonszerzésért írt. Amit a Krisztusról való bizonyság tételét kapott, az csak szenvedés és végül keresztre feszítés volt. Azt mondta, hogy nem veszendő dolgokon, aranyon és ezüstön váltottunk meg, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ez egy tárgyilagos kijelentés az üdvösségünkről. Ezt tette Isten érted és értem. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek. Péter első levele, 1. rész, 20. vers. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott. Eleve elrendeltetett. Krisztust Isten már a világ megalapítása előtt megváltóul rendelte. Most hadd közöljek veled egy csodálatos nyilatkozatot az új Scofield utalásos Bibliából. Isten szuverén döntése az eleve elrendelésben, a kiválasztásban és eleve elhatározásban azon alapul, hogy ő öröktől fogva ismeri a cselekmények minden lehetséges tervét. A rend logikailag, nem kronológiailag, minden tudás, isteni döntés, eleve elrendelés, kiválasztás, eleve elhatározás és előretudás. Mivel Isten döntése örökké való, ezért az ő előretudása is örökké való. Ahogy az előretudás kiterjed minden eseményre, beletartozik minden, ami a kiválasztással, eleve elrendeléssel és eleve elhatározással kapcsolatos. A kiválasztás ezért az ő előretudása szerint, és az előretudás az ő kiválasztása szerint azt jelenti, hogy mindkettő tökéletesen megfelel egymásnak. Amikor ilyen szavakkal kezdünk foglalkozni, mint eleve elrendelés, kiválasztás, eleve elhatározás, előretudás, úgy érzem, hogy véges elménkkel úgy gondolunk Istenre, mintha ő egy hatalmas kompjúter volna, pedig egyáltalán nem az. Nagyobb szíve van, mint az egész világegyetem. Amikor szemináriumi hallgató voltam, úgy tűnt, nagyon fontos ismernünk, hogy vajon az előretudás megelőzi-e, vagy követi-e az eleve elrendelést. De őszintén szólva, azóta már nem törődöm azzal, hogy melyik volt először. Rájöttem, hogy az fontos, hogy Krisztus a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek. Nagyon egyszerűen kifejezve, Krisztus keresztje nem mentőautó, hogy a romok közt levőket megmenekítse. Krisztus az a bárány, aki már a világ megalapítása előtt megöletett, mert Isten mindig tudta, hogy nekem megváltóra lesz szükségem, és eléggé szeretett ahhoz, hogy megváltót adjon. Nem kell kompjúter ahhoz, hogy ezt megértsem. Csak Istenre van szükségem, akinek szeretettel teljes a szíve, és megváltást adott kegyelméből. Akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Péter első levele, 1. rész, 21. vers. Aki feltámasztotta őt a halottak közül. Simon Péter állandóan emlékeztet minket Krisztus feltámadására, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Korábban már összevonta a kegyelem és reménység kifejezéseket, most a hitet és reménységet kapcsolja össze. Péter a reménység nagy apostola, és a remény Krisztus feltámadásán
és azon a tényen nyugszik, hogy van élő megváltónk, aki egy napon visszatér. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Péter első levele, első rész, 22. vers. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel. Isten igéje csodálatos tisztító eszköz. Ma a televízió hirdetései sokszor hirdetik a szappanokat és más tisztítószereket. Azt mondják el, hogy milyen felsőrendű a termékük a piacon levő egyéb termékekkel szemben. Valamennyien igyekeznek eladni csodálatos termékeiket. E világon az egyetlen igazán csodálatos tisztítószer Isten igéje. Ez a legjobb szappan, amelyet beszerezhetsz, sokkal jobb, mint a hirdetett szappanok, mosóporok vagy öblítő folyadékok. Isten igéje igazán kiveszi a foltot, és még gyakrabban kell alkalmaznunk ezt az életünkben.

0: egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Isten igéje iránti kapcsolatot hozza létre a többi hívővel való helyes kapcsolatot, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Péter első levele, első rész, 23. vers. Péter ismét visszavisz minket Isten igéjéhez. Most arról beszél, hogy Isten miként végzi el megváltásunkat. Már láttuk, hogy Isten küldte el Krisztust megváltásunkért. Ez csak nem 2000 évvel ezelőtt történt, és ehhez semmit hozzá nem adhatunk. Azonban, ha Isten gyermeke vagy, újjá kell születned fölülről. Ez az, amit az Úr Jézus Nikodémusnak mondott, ahogy János evangélium a 3. részének 3. versében föl van jegyezve. Nikodémus a feje tetejétől a talpáig vallásos ember volt, de az Úr Jézus azt mondta neki, hogy felülről kell születnie Isten lelke által, nem romlandó, hanem romolhatatlan magból. Isten élő és maradandó igéje által. Nem nyerhetünk megváltást, nem születhetünk újonnan Isten igéjétől függetlenül. Ez a könyv az a csoda, ami a világban van. Jól lehet, ezt elhiszem. Mégsem tudom csodálkozás nélkül olvasni azokat a leveleket, amelyeket írnak arról, hogy újonnan születtek, és életük átalakult a rádiós Biblia magyarázatok hallgatása nyomán. Ez csodálatos, de nem értem, hogy miként történik. Csak annyit tudok, hogy ez Isten igéjének a következménye, amely él és megmarad örökké. Olyan korban élünk, amikor sokat mondanak a férfiasságról. A férfiaknak eleveneknek és energikusaknak kell lenniük. A nők szexuálisan vonzók akarnak lenni. Olyan nagy hangsúlyt helyeznek ma ezekre a testi jellemzőkre. Remélem, nem értesz félre, amikor azt mondom, hogy ha valami elevenítő, csodálatos eszközt akarsz a szó legnemesebb értelmében, akkor fordulj Isten igéjéhez. Ez tele van élettel, és életet átformáló hatalom van benne. Öleld át a megváltót, bízzál benne, és újjászületés lesz a következménye. Csodálatosan újonnan születsz, mert Isten igéje eleven, megújító, be tud hatolni a szívedbe, és Isten gyermekévé tesz. Mennyire fontos ez? Mégis az emberek annyira a szexuális vonzással, a férfiassággal vannak elfoglalva, hogy az igét elhanyagolják. Olyan dolgok után futnak, amik csak növelik ürességüket. Néha azt gondolom, hogy az egész emberiség a maga választotta célok megszállottja. Azt gondolhatnánk, mintha ez a nemzedék fedezte volna föl a szexet. Bárcsak mindenki rájönne, hogy valójában csak Isten igéje hoz életet, és ez jelenti ki nekünk Krisztust. Ezután valami rendkívüli megy végbe az életünkben, és újonnan születünk. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága. Megszárad a fű, és virága elhull. Péter első levele, első rész, 24. vers. Ne gondold soha, hogy valami értékes van bennünk, amit mi fölajánlhatunk Istennek. Az emberiség minden dicsősége olyan törékeny, mint a mező virága. Más szóval, az emberiség olyan, mint a fű. Nagyon viruló és zöld a nyár idején, de elsárgul és megszárad télen. De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Péter első levele, első rész, 25. vers. Arra van szükségünk, hogy Isten igéjét prédikáljuk, és tanítsuk minden más fölött. Nem azt értem ezen, hogy hanyagoljuk el a közösségi zenét, a szervezeti életet és a módszereket, hanem azt, hogy Isten igéjét semmi sem pótolhatja ebben a korban. Az Úr beszéde megmarad örökké. A második, harmadik és negyedik fejezetben Péter Isten gyermekeinek és az Úr Jézus Krisztusnak a szenvedéseivel foglalkozik. Ebben a három fejezetben meg fogjuk látni, hogy mit visz véghez a szenvedés a hívők életében. A szenvedés elkülönüléshöz vezet. Erről szól a második fejezet. A szenvedés keresztény magatartást teremt, ahogy a harmadik fejezetben olvassuk. A szenvedés Isten akaratának való engedelmességet hoz létre a negyedik fejezet szerint. Imádkozzunk! Uram, segíts meg, hogy egyedül szent igéd zsinór mértéke szerint éljek, hogy dicsőségedre való legyen az életem. Az Úr Jézus nevében. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: És az ígéret, amelyet ő ígért nekünk, az örök élet. 1 János 2:25. Hála legyen Istennek, nagyon sok ígérete, proficiája teljesedett be idáig, ahogyan erről hallhattunk, olvashatunk a Bibliát jól ismerő hívő lelkészektől. Mégis talán a legnagyobb ígéretek között is a beteljesült ígéret. Jézus, aki eljött a földre, emberi testet öltött, ő, aki egy az atyával és engedelmes volt, tanítva minket, mint halálig. Halálával a golgotai kereszten magára vette összes bűnünket, és elvégezte váltságunkat, hogy nekünk örök életünk lehessen. Öröm számomra, hogy engem is újonnan szült Jézus váltsághalála, bűnbocsánata által. Imádságban hordozom szeretteimet, és vannak ígéretek az Úrtól rájuk nézve is. Vannak egyszeri hétköznapi problémák is, amik nekünk nagyon is nagyok. Ezekért is imádkozom, és az Úrnak, ahogy jónak látja, van szava, igéje, ígérete. Kérhetem őt, hogy cselekedje meg azokat. Főleg fontos ígéretei azok, amelyek szeretteim üdvösségére vonatkoznak. Kérdezem is az Urat, mit tegyek, hiszen az embernek ez lehetetlen. Van olyan ígérete is, amelyben már látható jelei vannak az ő cselekedetének. Édesanyámért, szüleimért sokszor imádkoztam már. Egyik imádságom után az útmutatás igéből az Úr ígérete szólt. Boldog voltam, szinte mennyei öröm volt, amit igéje, ígérete végzett bennem. Ezt követően sok probléma és betegség jött édesanyám életében, de éppen ezért elkezdett közösségbe járni, és azóta is rendszeresen hallgatja, olvassa Isten igéjét. Bizonyára újjászülte őt az Úr. Bízhatunk Istenben, hála az ő hűségéért sok hűtlenségünk ellenére is. Írta Éva Győrből.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Április 30-a. Parancsolat vagy törvényeskedés. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolatomat. János evangélium a 14. fejezet 15. vers. Parancsolat az új szövetségben. Valahányszor az ember meghallja a parancsolat szót, rögtön a törvényeskedésre gondol. Pedig a két kifejezés nem azonos jelentésű. Senki nem beszélt többet parancsolatról, mint az Úr Jézus. Ugyanakkor senkitől nem állt távolabb a törvényeskedés, mint tőle. Mi a törvényeskedés? Noha maga a szó az új szövetségben nem fordul elő, az embernek azt a szüntelen törekvését írja le, amellyel Isten tetszését igyekszik elnyerni. Alapjelentésében azt a kísérletet fejezi ki, hogy a törvények megtartása által megigazul vagy megszentelődik az ember. Ez a szó tulajdonképpen jelentősége. Ma azonban más, sokkal tágabb jelentésében használják ezt a szót, mégpedig annak leírására, amit az ember merev, moralizáló szabályoknak tart. Minden kísérletet, amely bizonyos cselekvéseket vagy magatartás módokat meg nem engedettnek akar besorolni, azonnal a törvényeskedés címkéjével látják el. Sőt, eközben a törvényeskedés szót csatabártként forgatják, hogy vele ledöntsenek szinte minden olyan korlátot és tilalmat, amely a keresztjén magatartásra jellemző. Mit kell tennie ilyenkor a keresztjén embernek, hogy a törvényeskedéssel kapcsolatos új elképzelések veszélyeit kikerülje? Először is. Igaz az, hogy a keresztjén ember felszabadult a törvény alól, de, sietünk hozzátenni, azért nem törvény nélküli. Krisztus törvénye alatt él. Ne úgy cselekedjék, ahogyan neki tetszik, hanem ahogy Krisztusnak tetszik. Másodszor. Gondoljuk csak meg, hogy az új szövetség tele van parancsolatokkal, beleértve tekintélyes számú tilalmat is. A különbség az, hogy ezek a parancsolatok nem törvényként adattak a velük kapcsolatos büntetéssel együtt, hanem Isten népe számára oktatásként az igazságosságban. Harmadszor. Vannak dolgok, amelyek talán megengedettek a keresztény ember számára, de ettől még nem hasznosak, vagy pedig meg vannak ugyan engedve, de foglyul ejthetik őt. Negyedszer. Lehet az is, hogy a hívő ember olyat tesz, amivel más hívő kárát idézheti elő. Ebben az esetben jobb, ha nem teszi. És ötödször. Csak azért, mert valaki egy tilalmat törvényeskedésnek nevez, azért az még egyáltalán nem rossz. Ha a keresztjének az addig istenfélőnek és biblikusnak tartott életmódot és magatartást hirtelen törvényeskedésnek bélyegzik, az gyakran annak a jele, hogy ők maguk tartásukat vesztették, belekerültek a korszellem sodrásába. Olyan naívak, hogy azt képzelik, jobban állnak itt, ha sarat dobálnak az úgynevezett törvényeskedőkre. A mi biztonságunk viszont abban van, hogy a lehető legszorosabban tartjuk magunkat a Szentíráshoz, és nem kísérletezünk állandóan azzal, hogy miként kerülhetünk közelebb a szakadék széléhez.

0: Sziasztok! A Magyar Evangéliumi Rádió adását hallhatjátok, abban is az ifjúsági műsort. Ma egy kicsit visszatekintünk. 10 évvel ezelőtti műsorunkat hoztam nektek, amelyben kiderül, hogy miért kezdődik minden műsorunk azzal a címmel, hogy hétfő esti szókép.
1: Hétfő esti szókép. március 29-e van. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. 859 ifjúsági műsor elkészítése után elbúcsúztunk az ifjúsági műsortól. A rádió műsor szerkezete megváltozott, így a fiataloknak szóló műsor új jelleget, új címet, új tartalmat kap. Mostantól 2 hetente találkozunk hétfő esténként, 15 perces adással. A fiatalos hangvételi műsor készítője Évi és Eszter. Mindketten szeretjük az irodalmat, a művészeteket, az embereket, a magyar nyelvet. Ezért is választottuk ezt a címet, hétfő esti szókép. Talán fontos egy rövid magyarázat a címről. Egy kis szókép történelem.
0: A szókép egy retorikai eszköz. Egy fogalom jelenség nevének átvitele egy másik fogalomra, jelenségre, egy köztük fennálló valamilyen kapcsolat alapján. Az összekapcsolás célja általában a fogalom, jelenség szemléletesebbé tétele, vagy új megvilágításba helyezése. A legismertebb szóképek a metafora és a metonímia.
1: Az antik vitásban a szóképeket a retorikával foglalkozó szövegek alapján vizsgálták először.
0: A szóképek, ha bár alapvetően retorikai vagy stilisztikai eszközként vizsgálják őket, nagyon gyakoriak a hétköznapi nyelvben is.
1: A magyar szókép kifejezés helyett Zalabai Zsigmond a kettős kép kifejezést ajánlotta, ami azonban nem honosodott meg a szakirodalomban.
0: Jézus is gyakran használta a szóképeket, azért, hogy megvilágítsa a mondani valót és annak egy mélyebb értelmét.
1: Hallgatóinkat arra szeretnénk bíztatni, hogy jó, ha mindig úgy néznek, hallgatnak bennünket, hogy elgondolkodnak, mi is ebben a szókép. Mit akar a műsorban elhangzott téma szemléletessé tenni? Milyen dolgokat szeretne kapcsolatba hozni a hittel, a keresztény élettel? Mi az, aminek jelentését egy másik fontos tartalommal kapcsolunk össze?
0: Lehet, hogy adásainkban nem mindig mondjuk meg a közvetlen kapcsolatot, nem mindig fedjük fel a teljes szóképet, de erről aztán a hallgató reményeink szerint tovább gondolkodik, vagy ha kíváncsi, akkor kérdez.
1: Az első hétfő esti szókép témája a feltámadás. Mi jut eszünkbe a feltámadásról? Természetesen a hallgatók is otthon összeszedhetik ezeket.
0: Feltámadás, például temető.
1: Nekem a fehér szín jut eszembe.
0: Ha ezt hallom, hogy feltámadás, akkor az erő szó jut eszembe.
1: Olyan, hogy rejtve van. Nem tudjuk, mi az pontosan, titokzatos, nem tudjuk, hogyan történik.
0: És ha jól belegondolok, akkor igazából annyira lehetetlen és ritka.
1: Nevettünk ezen évével, amikor ezeket összeszedtük, mert hogy ritka, persze nagyon ritka, hiszen talán csak néhány ember van a Bibliában, aki feltámadt.
0: Egyes becslések szerint Magyarországon 200-400 ezerre tehető a halálból emlékekkel visszatértek száma.
1: Ennek ellenére az orvos társadalom nagyobb hányada szkeptikus e témával kapcsolatban, és a haldokló agy oxigénhiányos állapotával magyarázza ezeket az úgynevezett hamis emlékeket. Az orvostudomány szerint a békesség érzéséről a stressz helyzetben felszabaduló endorfinok tehetnek. Az alagút élményről pedig, amiről sokan beszámolnak, a látásért felelős agykéreg megzavart működése idézi elő. Erről mi persze nem szeretnénk döntést hozni, csak mégis érdekes, hogy ezeknek az embereknek a beszámolóit sokan úgy fogadják, elhiszik, igaznak, ténynek vélik. Ugyanakkor keresztényként azt tapasztaljuk, hogy ha Jézus feltámadásáról beszélünk, a világ számára ez a legkevésbé hihető dolog. Ha Jézus személye nem lenne azonos az élet teljességével és a szeretetben való létezéssel, akkor miképp állíthatta volna magáról azt, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is él. Olvashatjuk János evangéliumának 11. fejezetében, a 25. versben.
0: Jézus a húsvéti események történetében nem a kereszthalált szenvedett Isten, hanem a kereszten is megbocsájtó, a feltámadás forrását hordozó életet kínálja befogadásra. Nekünk azt kell megértenünk, befogadnunk, hogy az ember jelenleg a szellemi létezés kezdetét ismeri csak, de a végét nem.

0: Egy bejátszás következik most, amelynek témája természetesen a húsvét, a feltámadás. Ungár Aladár az előadó, rádiómissziónk egyik olyan tagja, akinek igehirdetéseit szinte az első magyar nyelvű adás elindulásakor is már hallhatták az akkori rádióhallgatók. Az archív anyagok közt találtuk ezt az anyagot. Ungár Aladáról csak annyit.
1: A holokauszt borzalmait túlélte, az örökké való kegyelméből. A második világháborút követő években egy ideig még itthon szolgált, de aztán a politikai nyomás miatt Németországba költözött, ahol 1970-ben hunyt el. Megtéréséről, hittel teli életéről könyv is megjelent.

0: Kedves hallgatóim, ma országszerte zengtek, zúgtak a harangok, a feltámadást hirdették. A természet még nem bontakozott ki a téli álom merev öleléséből, de a szív megmozdul az ősrégi keresztjén húsvéti köszöntésre. Feltámadott az Úr, bizonnyal feltámadott. A feltámadás a keresztjén hit leginkább támadott igazsága. Nem is csoda, hiszen a hitnek alappillére. Pál apostol világosan ír erről, hogyha Krisztus nem támadott fel, hiába való a ti hitetek, akkor nem vagytok megváltva, akkor még bűneitekben vagytok. Márpedig, hogyha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Nem, kétség nem férhet hozzá. Krisztus feltámadása a záloga annak, hogy Isten bennünket is feltámaszt majd a halálból. De mielőtt egészen átengednénk magunkat a húsvét örömének, vissza kell tekintenünk az azt megelőző napokra. Sötét napok voltak ezek. Az embernek fiát elárulták, megtagadták. Gonosz kezek megragadták őt. Gyűlölet és vak dű ordított feszítsd meget. Nem akarjuk, hogy ez az ember uralkodjék rajtunk. És nem csak a halál nyújtotta ki jeges karjait, hogy az élet fejedelmét berántsa a maga birodalmába. Ott a kereszten a legszörnyűbb szenvedés várt rá. Ó, nem a megfeszítés, nem az odaszegeztetés, nem a tűző nap, nem a szomjúság, nem a lassan beszáradó test kínjai gyötörték őt igazán, pedig ez is rettenetes lehetett. A kín igazi gyötrelme abban a kiáltásban tört útat magának. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Sokszor foglalkoztatott már engem ez a rejtély. Jézus életeleme ez volt, én és az Atya egy vagyunk. A kereszten Isten magára hagyta őt. Miért? Az ige teljes összefüggéséből egészen világos, hogy Jézus a mi bűneinket vette fel magára, Isten őt bűnné tette, és rajta hajtotta végre a kárhoztatást. Istennek semmi közössége nem lehet a bűnnel, mikor tehát Isten a kereszten teljesen azonosította Jézust a mi bűneinkkel, akkor Jézust nem, mint a mindig engedelmes fiút érte az Isten kárhoztatása. Jézus ott a kereszten helyettem és helyetted szenvedett. Ebből az következik, hogy ő a kereszten a teremtmény helyett függött, és ott Istennel, nem az Atyával állt szemben. De aztán végére ért a szörnyű szenvedés. Elhangzott a diadalmas kiáltás, elvégeztetett, majd még egy szó hangzott. Atyám, a te kezedbe teszem le szellememet. Azután csend lett. Az élet ura és forrása kiszenvedett. A halál bekövetkezett. Az asszonyok messziről figyelnek mindent. Oda kerül a sír szájára az irdatlan nagy kő, a pecsét meg rája, majd beáll az ünnep, a pászka bárány és a kovásztalan kenyerek ünnepi csendje. Csendben ment végbe a feltámadás. Jézus a kereszten fizetett. A feltámadás az Isten nyugtája arról, hogy ő ezt a fizetést elfogadta. Bár Isten előtt nincs lehetetlen, mégis bátran állíthatjuk, hogy a feltámadás az Isten korlátlan hatalmának óriási bizonyítéka. Jézus teste nem látott rothadást, de azok a halottak, akiknek teste már rég az enyészetté lett, épp olyan megdicsőült testben, épp olyan valóságosan jönnek majd elő a halál és az enyészet torkából, mind, akik az ő megváltottai. Az a nap majd az Isten és az ő Krisztusának diadal napja lesz. Akkor minden száj elnémul, hiszen itt állnak dicsőségben valóságosan a halottak, azaz azok, akik halottak voltak, de íme élnek. Ne is vegye senki rossz néven tőlünk, hogy ez a nap az öröm napja. Hitben már most ennek a napnak öröm körében élhetek, és ami még ennél is több, Jézus Krisztus, a feltámadott, ott él a szívemben. Élete bennem a feltámadás élete, ereje bennem a feltámadás ereje. Naponta tapasztalhatom ezt, tehát nem csalás és nem ámítás. Élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Jézus szenvedett, Jézus meghalt, Jézus feltámadott. Halleluja! Dicsőség az Istennek!
1: Még a megtért hitben járó embernek is nehéz belegondolni, hogy a Biblia szerint nincs halál, csak nevezük így ruhaváltás. Átöltözés az anyagi létformából a szellemibe. Akkor leszünk teljesen önazonosak, megmutatkozik, ami az ember eredeti lényege.
2: Viszont az ember bűntől való megszabadításának, az ember boldoggá válásának a halál volt az ára. Igen, a szeretet jelenlétének ez az ára a szeretetlenség világában.
1: Mára búcsúzunk.
3: Sziasztok!
1: Legközelebb 2 hét múlva találkozunk.

0: Ti vagytok a Föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Ma egy különleges nap van, hiszen április 22-e 1970 óta a Föld napja. És ennek kapcsán mai beszélgető társam Hegyi László lesz, aki tanárember, mégpedig biológia-kémia szakos tanár, tehát otthon van a témában. Hogy mennyire otthon van a témában, ez majd a beszélgetés során ki fog derülni. László, mit kell róla tudni, mint emberről?
2: Szeretettel köszöntöm a Kontakt Rádió hallgatóit. 1991 óta tanítok. Tehát most gyorsan fejszámolás történik, ugye, hogy hányban végeztem. Tehát 81-ben érettségiztem, utána katona voltam, és utána pedig részben teológiát tanultam, részben pedig az ELTE-re jártam. És 91-től tanítottam. Én először egy ferences közösségben kezdtem a szolgálatomat, munkámat, és rögtön Esztergomba kezdtem tanítani, sok kamasz között biológiát akkor, és később aztán kémiát is. Itt a Sashegyen, az Arany János gimnáziumban 2008-tól tanítok, és nagy örömöm az volt, hogy pont úgy történt ez a váltás ebbe a gimnáziumba, hogy a természettudományi osztályokat akkor indították. Tehát fölmentünk a felső szintre, és szinte minden szét volt bombázva, egy hatalmas labort építettek, és aztán később pedig, ez most két éve, másfél-két éve, az öveges programba is egy új labort nyitottak, tehát testközelből tudtuk tapasztalni, figyelni a csodálkozást. Mert hogy szerintem a természettudományok tanításán, meg egyáltalán azt gondolom, hogy az életben természettudományokhoz is úgy lehet közelebb kerülni, hogy megtanulunk csodálkozni. Ahhoz nem sok minden kell. Tehát kell egy kukac, vagy egy tücsök, kell egy nagyító, és nyugalom. Illetve az, hogy egy picit terelgessük ugye azokatnak a diákoknak a gondolatát, akik belenéznek mondjuk egy mikroszkópba, mit látnak, és utána sokkal lelkesebbek. Tehát itt tanítok, itt most már második osztályom van itt, és biológiát, kémiát 7-től 12-ig, illetve 13-ig tanítok, mert hogy nyelvi osztályok is vannak.
1: Azt mondtad, hogy a természettudomány tanulásához nem kéne más, csak egy rácsodálkozás. Valahol ez, mintha kiveszőben lenne, és most már a média is elég hangos arról, hogy gond van ezen a téren. Miért van gond? Rosszul tanítjuk? Rossz a tananyag? Rosszak az iskoláink, vagy a tanáraink nem felkészültek?
2: Hát egyrészt nyilván sokat változott a világ is. Másrészt szerintem alapvetően azért talán a gyerek mégiscsak gyerek. Tehát, hát mit csinál egy pici? Tehát elindul, nem sokára a járás után, és megáll minden tücsöknél, bogárnál. Tehát valahol azért mégiscsak alapvetően a csodálkozásra éhesek vagyunk, felnőttek is valljuk be. Ami szép, az bámulatba ejt. Igazából vissza kellene találnunk ehhez a csodához. Én azt vallom, hogy maga a jó Isten a csoda, és az ő teremtett világán lehet csodálkozni. És ez a csodálkozás képessége, ez tulajdonképpen nagyon közel áll ahhoz, hogy ne csak magunkkal foglalkozzunk. És most az öveges laborról is beszélek, mert hogy ugye oda jönnek 7-es, 8-osok, hát nagyon izgalmas, mert 18-18-an vannak, és 12 különböző iskolából jönnek oda hozzánk a Sashegyre. Én nem is láttam őket egyébként azelőtt, és bekerülök egy olyan helyzetbe, hogy odaérkezik

0: ugye fehér köpenybe beöltöznek, azért ők is érzik, hogy itt valami fog történni. Fizika másfél óra, kémia másfél óra, és biológia másfél-másfél órák vannak, közben elmennek ebédelni, ott kapnak ebédet is. Ez egy teljes délelőtt. És azt tapasztalom, hogy az első kis ilyen fogáskeresés után, igazából amikor elkezdjük akár a kémiai kísérleteket, akár mondjuk mikroszkópozást, egy kis baktériumot, előveszünk joghurtot, tehát kiveszünk egy kis darab részét, szétkenjük a tárgylemezen, lánggal egy picit fixáljuk, úgyhogy ne égjen oda. Ugye itt mindent kell kezelni, figyelni kell, nekik sok minden új, megfestjük, az a festék hogy működik, és utána betesszük a mikroszkópba, számtalanszor, ugye fölvesszük sokszor ezeket a labor alkalmakat, fölhangzik az, hogy jaj, szép. És többször van úgy, mivel most éppen a sejtani gyakorlatokat is nézzük, tehát növény, állat, gomba, illetve baktérium sejtek, hogy egyszerűen úgy kell tovább lökörni a gyakorlatnál a gyerekeket. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy pillanatokat vissza tud találni ehhez a csodálkozáshoz a gyerek, és egymást is tudják úgymond pozitív módon hergelni. Az egyik alkalommal éppen megszólalt az egyik fiú, hogy jaj, de szép! És mellette hirtelen nem tudta beállítani a mikroszkópot a lány, de belenézett, hogy mit kellene látnia, és nagy szorgalmammal utána jobban tovább indult a keresésbe. Tehát egyrészt, hogy tenni is azért, hogy csodálkozzunk, másrészt meg maga a csodálkozás tovább visz bennünket afelé, hogy keressük ezeket a helyzeteket, alkalmakat, sokkal könnyebben előveszik utána otthon a kis, talán porosodott kis mikroszkópjukat, ha van, vagy egyáltalán, amikor kimennek a természetbe, akkor nagyobb valószínűséggel állnak meg egy kis hangya mellett.
1: Ha már a hangyát említetted, nem tudom megállni, hogy ne említsem meg, hogy az én középső lányom alig indult el. Egyszer az udvaron találtam, eső után, nyakig sárosan, négy kézláb, és ugyanezzel a rácsodálkozással kiáltott, hogy anya, nézd, menekítik a hangyák a hangyatojásokat. Nem volt lelkem összeszídni egy picit sem azért, hogy hogy néz ki, mert azt hiszem, ezeket a kezdeményeket nem kéne letörnünk szülőként sem, felnőttként sem, hanem tovább segíteni. De hadd tegyek fel egy kérdést, mert te olyan természetességgel beszéltél erről az öveges laborról és programról, de nem biztos, hogy ez annyira természetes a hallgatóknak. Egy picit mesélnél bővebben, hogy végül is mi ez, hogy jön össze az a gyerekcsapat, mi alapján választjátok ki?
0: Európai Uniós támogatással most több olyan laboratórium épült különböző országokban, amely kifejezetten a gyerekeket célozza meg, és kifejezetten azzal a céllal indít, és nem a nagyobb gimnazista korosztályt, hanem 7.-8. jelen esetben például nálunk, hogy alkalom nyíljon egyrészt olyan dolgokat is megtanulniuk, másrészt pedig föl kell tenni az érdeklődésüket a természettudomány iránt. 12 iskolával vagyunk kapcsolatban, szerződést írtunk gyakorlatilag alá, vagy írt alá az igazgató úr, és be van osztva, szerdánként jönnek ezek a diákok, és most már ez tényleg másfél éve működik, nem sokára egyébként lezárul ez a programunk, és úgy működik, hogy bejönnek, egy kis ismeretet hallanak arról, hogy tűzvédelmi, meg más egyéb szabályok, amit kell tudni, köpenybe öltöznek, ami megint egy szinte külön világ indul, és másfél-másfél órás olyan gyakorlatokat végeznek, amihez kapnak munkafüzetet, és az irányításunk alatt mindenki külön-külön kis tálcán megkapja maga dolgait, külön-külön mikroszkóp, tehát mindenkinek külön preparátumai, illetve más egyébé vannak, és tulajdonképpen az a lényeg, hogy valamilyen koncepció szerint, ez többféle volt, az elmúlt időszakban fölépüljön egyfajta rendszer is, de ugyanakkor pedig elsősorban, hogy maguk végezzenek valamit, annak az eredményét lássák, meg tudják azt fogalmazni, és hát hozzászokjanak egyrészt a csodálkozáshoz, meg a széphez, másrészt azért, hogy logikusan gondolkodva lehet valahová jutni, és hogy ezt olyan keretek között tapasztalják, ahol lendíti őket például az, hogy fölteszik a tűzálló szemüveget, hát akkor megnézik egymást, és akkor design center, vagy nem tudom én, vagy hát egyáltalán az, hogy ugye mi durran, pukkan, mi is csinálunk ott bemutató kísérleteket, hogy lássák, hogy mennyi minden szépség tud kikerekedni ebből. Tehát kertcsinálás igazából.
1: Ez egyszeri alkalom, vagy pedig ez egy visszatérő foglalkozás a gyerekek számára, vagy egy-egy csoport egyszer jön?
0: Most úgy van, hogy a tavalyi hetedikesek most idén nyolcadikosokként jöttek vissza. De ez a program, ez egy másfél éves program, nyilván egy merítést tud fogadni, és hát utána lehetőség van arra, hogy szakkörre vagy más egyéb foglalkozásra eljöjjenek, illetve hát nyilván ez a labor azért hasznosul kifelé is és befelé is utána.
1: Ha már itt a rácsodálkozásról és a teremtett világ szépségeiről beszéltünk, hogy tudja ezt egy olyan pedagógus megvalósítani, akinek nem adottak ezek a feltételek? Tehát nincs laborja. Mert sajnos a magyar valóság és a magyar általános iskola nem mindenhol rózsaszín.
0: Igen, én is dolgoztam úgy. Életemnek egy része szét például Tóth Komloson töltöttem másfél év. És hát ott tényleg hihetetlenül izgalmas volt. Nyáron például napközisztettem. És hát nagyon sokféle gyerekkel találkoztam, és mentünk biciklizni, mentünk tóparhoz ki a száraz érre, amely egy kis patak, tehát azért nem annyira száraz. Igazából nem kell talán sok minden, leleményesség az biztos. Olyan általános, akár növényeket, akár élőlényeket is be lehet ilyenkor fogni, minden nap elmegy mellette, csak hát nem áll meg ott. Tehát az egyik talán pont ez, hogy közvetlen környezetünkben élő növények, állatok. És hogy nyilván ez egy tavasszal teljesen más, meg egy nyáron, de üljünk le, és nyilván ami nem védett lény, akkor nézzük meg, hogy hogy néz ki, mi mihez illeszkedik, mi a szerepe. Tehát egy gyermeklánc fűvel, ami hát ugye a lányok a hajukba is tudják fonni, egészen odáig, hogy megtöröm, és látom, hogy valami fehér csorog ki belőle, hát ez micsoda? Alkaloida, jaj, ez micsoda? Mi lehet benne? Mire jó ez neki? És egész odáig, hogy növények egy részét nyilván még akár salátának, vagy más egyébnek is föl lehet használni, tehát nagyon széles a repertoár. Ami talán érdemes, vagy én úgy tapasztaltam, hogyha fölkészültem ilyenre, és nagyon sokat akartam, nagyot akartam meríteni, akkor a sok bába között a gyerek az sutty. Tehát inkább egy-két valamit mélyebben, vagy addig, ameddig, és nem is biztos, hogy csak addig, amíg őt érdekli, az érdeklődés, továbblendítés és fönntartás az nyilván egy pedagógiai feladat lehet, de azt mindenképpen, hogy valamit utána összeteszünk magunkban ebből. És legközelebb, ha látod, itt van, kilépünk az iskolából, hát a saroknál mindig itt van ez a növény. És legközelebb, ha arra jár, akkor talán eszébe jut, hogy lám, itt megálltunk, vagy jövőre ugye kinő az a növény, akkor mondani fogja, hát igen, valami azért rémlik. És hogy ez tulajdonképpen arra is lendítheti őket, hogy időnként a lábuk alá nézzenek már így is, időnként meg pont fordítva, tehát nézzenek föl. Fákra, madarakra hallgassanak bele a madárcsicsergésbe, mert hogy hát nyilván ez mindaz, ami körülvesz bennünket, és ilyenkor, hogyha kihúzza a füléből a Walkman dugót, akkor behatol ez a fajta inger is, és én azt gondolom, hogy nem kell őket, nyilván sok dolgot mondhatunk rájuk, vagy talán az előző generációnk is mondott ránk sok mindent, de én abban hiszek, hogy ha engem valami megragad, és én tudok csodálkozni rajta, és belesodortatik ő is ebbe a csodálkozásba, akkor már ketten vagy többen vagyunk. És ott hirtelen, mintha megállna a tér és az idő, az egy picit örökké valóság. Valahol Istennek a csendje, meg a szépsége, és óhatatlanul is átérezzük azt együtt, és ez megint csak egy közösséget teremt, hogy hát szép ez a világ, gyönyörű szép.
1: Mi volt az a pillanat, vissza tudsz emlékezni, vagy azok a momentumok, ami Hegyi Lászlót ilyen csodálkozásra késztette, akkor, amikor még Lacika volt, és amikor úgy még szemlélődött? Mi

és mi rendszeresen jártunk templomba, hittanórákra, bibliaórákra, és aztán egy ferences közösséghez is csatlakoztam, és igazából ez a természet szeretet, meg hát Assisi Ferencnek a világa följegyzik jól, hogy halaknak is prédikál, meg a madaraknak is, tehát hogy a természettel így Istenben van kapcsolata. Tehát igazából nekem nem különül el a vallásos élmény és a természet. Tehát az, hogy a Jóisten teremtette ezt a világot, és az, hogy nem csak úgy bedobott minket, mint egy törülközőt ebbe a világba, és az, hogy mi felelősséggel tartozunk itt, ez azért már elég korán is megérintett. Tehát, hogy egy tücsök azzal, hogy ciripel, hát azzal dicsőíti a Jóistent. A hal azzal, hogy ő hal marad. A kutya az nem lesz kevésbé kutya. Csak az ember, szoktam mondani a gyerekeknek, az egyedüli állat, már bocsánat, aki képes az emberségéből elcsatangolni. És azért ilyen szempontból teljesen eligazító a Szentírásnak, a Bibliának a beszámolója, az, hogy igazából ez egy engedetlenség és bűn következménye. Erről mi tehetünk? Hát ez számtalan dologból kitűnik. Tehát most az jut eszembe, hogy az olajszennyezésnek a fele az az irak-iráni háborúból van, hogy szétlőttek ott tankereket, és hogy az a megdöbbentő, hogy amúgy is szennyezzük, de az extra szennyezés az a szellemi környezet szennyezés. Tehát az, hogy az ember az embernek farkasa tud lenni. És ez szintén azért kicsiben is tud kezdődni, vagy egy osztályközösségben az, hogy a másikra haragszom és behúzom a kéziféket, és nem közeledek hozzá. Hogy hát erről is lehet beszélni, hogy a háború az nagy léptékekben zajlik, de hát azért fegyverviselés és, hogy mondjam, háborúskodás mi köztünk is zajlik. Én is benne vagyok ebben. És hogy talán ezek összefüggenek, és hogy mi nekünk hihetetlen nagy felelősségünk van, ez nagyon fontos. Aztán egy nagy krízisem volt, és Isten, jó Istennel való kapcsolatomban valószínű, hogy nem, mert nem értem ezt így meg, hanem egyszerűen abban, hogy nekem úgy kell-e élnem abban a közösségben, ahogy éltem. És ilyenkor mondjuk azt éreztem, hogy én totálisan egyedül vagyok Istennel. De egyébként mindig egyedül vagyunk Istennel. Szóval az az érdekes, hogy a krízis, ugye vagy az embert, tehát vagy meghal, és akkor vége, vagy pedig újjá tud születni. Persze a kegyelmező Isten miatt. És hogy ezt éltem meg. Tehát azt éltem meg, hogy hihetetlenül jó Isten előtt tud maradni, ahogy az ember általában van. Mondhatnám, hogy pucéran. Tehát kitetten. Mert mindig úgy vagyunk. Egyébként még akkor is, hogyha mi egymás előtt emberek előtt állarccal működünk, akkor is igazából a gyerek ugye jó szejz magát. Megszimatolja, hihetetlenül érzékenyen érzi, hogy hazudsz, duma. Jön a rizsa. És hogy mi nem vagyunk kettőből. Ugye az ember szíve egy személyes, de ő maga is. Tehát én nem az egyik agyféltekémmel hiszek a jó Istenbe, a másik agyféltekémmel meg számolom ki, hogy a kristályvizes rézszulfátban az 5H2O az mennyi, hogyha ugye oldom, és akkor mennyi víz még pluszba belemegy az oldószerhez. Tehát, hogy ez nem így működik. És ugye megismertem feleségemet, Rákos Csabára költöztünk mi, és ott Rákos Csabán pedig gondviselésszerűen beléptünk az ottani baptista imaházba, közösségbe. És akkor az ember úgy leül jó hátra, hogy ne zavarja a vizet egyrészt. Másrészt pedig, hogy elhangzik a Jóisten igéje, az evangélium Jézus Krisztusról, akkor ott úgy éreztem, hogy az teljesen nekem szólt. De hát ez így működik tényleg. És onnantól kezdve ehhez a közösséghez tartoztunk, és hát elég hamar a lelki otthonra és családra találtunk. És mindezek mellett igazából az a csodálkozás, ami pedig amúgy is van, az csak megerősödött.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Mai beszélgető társam Hegyi László, biológia-kémia szakos tanár, az Arany János Általános Iskola és Gimnáziumból. Ez a 12. kerületben van, itt a Hegyalja út közelében, nagyon-nagyon szép környezetben, úgy is mondhatnám, hogy festői környezetben, Budapest szívében és mégis kint a természetben, közel a Sashegyhez, természetvédelmi területekhez. Nem akarok irítséget kelteni mondjuk egy belvárosi pedagógusnak a szívében veletek szemben, de nagyon szép környezetben vagytok. Hogyan ünneplitek a Földnapját ti, akik ilyen kicsit ideális helyen vagytok?
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mostani Földnapja az úgy szerveződik, Varga Zsuzsa tanárnő szervezi most, mindenféle korosztálynak. Ez egyben egyébként a diák önkormányzati, tehát DÖK nap is, tanítás nélküli nap, de programoknak a sokaságával. Másféle korosztálynak más jellegű a program, és nem csak erre a napra korlátozódik, hanem egy picit előtte is és utána is van. Ami meg is előzte, illetve hát most is folytatódik, ez például fákat és cserjéket ültetünk. Ugye megint arról van szó, hogy itt diákok vannak, akik valami módon tapasztalati szinten kellene, hogy érezzék, hogy mi van. Fölvisszük őket a Sashegyre, ez a természetvédelmi terület, amely ugye a Dunai-Ipoly Nemzeti Parknak az igazgatóságához tartozik, és gyönyörű, szép terület. És pont a Meredek utca ugye alatta van. Tehát mi 5 perc alatt följutunk a Sashegyhez. És most szülőknek is, osztályoknak is meghirdettük, hogy gyűjtünk. Talán azért is, hogy egy picit a gyerekek forintjai, vagy az osztálypénzből jöjjön az, ami jön, és összejött, mi magunk is csodálkoztunk, 120 ezer forint, amiből 18 gyümölcsfát és jó pár cserjét ültetnek, most is folyamatban van. 16 mondulafát, mert hogy ugye úgy beszélünk a gyerekeknek, hogy nézd csak föl a Sashegyre, gyere föl. Látod, ott az alsó részen rekultiváció folyik, tehát az eredeti társulást szeretnék oda visszatenni. De lehet látni, azért még most is van olyan rész, ahol például orgonás van. És a gyerekek ugye hát ballagás előtt orgonya nyílik. Hát az olyan szép növény. Hát tényleg szép növény. De nézzük meg csak, hogy az orgonásnál ugye egyrészt invazív faj, tehát annak ellenére, hogy szép illatot tenne, de élőhelyet mennyit tud teremteni? Hát tulajdonképpen kiszorította, ugyanúgy a fenyő is kiszorította az ottani eredeti élővilágot. Mert hogyha azt nézzük, hogy ezek a fák, bokrok, cserjék ott vannak, hát sokkal több élőlény tudott lenni. És hogy minél több élőlény van ott, annál inkább keresztbe, hosszába egymásra utaltak táplálékláncban, és annál színesebb a világ. Hát most is hihetetlen, hogy majdnem 200-250 pókfaj van ott fönt, és írtak le. Ugye Balogh János bácsi, aki elsőként itt azt hiszem 120-at leírt legalább, de már korábban is írtak le. Na, és ez úgy kapcsolódik ide most a Földnapjához, hogyha jönnek le a gyerekek, akkor látják, hogy ott sokféle növény beültettek már, de itt megint az eredeti társulás kezd el növekedni. Tehát kis sziget lesz itt a kertünk, elég szép nagy gyümölcsösünk van, hogy az eredeti társuláshoz közelítve lássák. És most még picik, de mondjuk egy másodikos itt van, és hátul a zöldséges kertnél van, mert hogy az is van. Tehát ez úgy néz ki, hogy ez most már azt hiszem harmadik éve van, hogy egy területet hátul jó alaposan föl kellett ásni, ki kellett ugye a köveket dobálni, mert hogy azért volt ez Oleg Kosevo iskola, szóval nagyon sok minden volt itt. Ugye annak idején ez a Notre Dame de Sion, ez egy egyházi
0: lánynevelő,
1: így van, intézet volt. És hát azóta nyilván sokféle törmelék, meg háború is volt itt, ugye. És egy jókora részt kialakítottunk, most is friss trágyát hoztak, ahol az alsó sok gondozzák. Minden osztálynak megvan egy-két sor. És akkor beültetik ők paprikával, paradicsommal, meg más egyébbel, és azt ők öntözik. És hát ugye nyilván van egy olyan időszak ott a délutáni tadulás előtt, amikor locsolgatják, oldalra-oldalra néznek, na a miénk ilyen szempontból szép az övék. Nyilván ez is benne van, de egyszerűen az, hogy nagyon sokan azért bár többen a konglomerátumból is járnak be, de van olyan gyerek bizony, aki javarészt betont lát. Tehát, hogyha négyzetméter látó terét ki kellene szabni, annak mondjuk egy nagy része beton lenne, és kevésbé fűfa. És az, hogy a szemük előtt növekszik, ezt is én fontosnak tartom, hogy lássa, hogy szinte hétről hétre növekszik. És utána ők szüretelnek, és ők ehetik a javakat. Tehát egyrészt ugye ez a parkosítás, másrészt pedig játékok, feladatok a kisebbeknek, nagyobbaknak pedig mind a mellett, hogy természetvédelmi része is van, van még szórakozás jellege is, tehát sportvetélkedők vannak. Ugye az is testmozgás, meg egy kicsit a szabad levegőt és a friss levegőt szívja, és még nagyon sok más egyéb programban gyakorlatilag, hogy megmozgassa őket ez a nap, ez a reggeltől délutánig terjedő nap.
0: Ha megengeded, én is mesélek egy sztorit, ha már ilyen szépen meséltél. Ez a legnagyobb lányommal történt. Nem szoktam nagyon sokat sztorizni róluk, de hát úgy látszik, én se tudtam kibújni a pedagógusi hátteremből, mert mi is először úgymond betonba laktunk, olyan helyen, ahol semmi kert nem volt, és hát aztán nagy nehezen kiköltöztünk olyan helyre, ahol kert volt, és hát gondolván, hogy nem baj, ha a gyerekek testközelből látnak növényeket, mi is ültettünk egy párat, és kiküldtem az olyan 7-8 éves lányomat, hogy hozzon egy csokor petrezselyem zöldet. És bálított egy szép nagy csokor sárga répa levéllel. És hát mondtam, hogy rosszat hoztál, de azt mondja, anya, de ez sokkal szebb volt, sokkal nagyobb. És akkor jöttem rá, hogy biológiát, környezetet nem lehet tankönyvből tanítani. Azt látni kell. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt a fővárosban, egy kicsit a város szívében is lehetséges ilyen kezdeményezés, és hogy ezt meg tudjátok valósítani. Sok sikert továbbra is hozzá, de menjünk tovább. Hogy tudjuk még formálni? Te, mint biológia-kémia szakos tanár, hogy tudod formálni a gyerekek szemléletét? Meg egyáltalán szülőként mit tudunk tenni? Társadalomként mit tudunk tenni? Sokat beszélünk, meg sokat hallunk a környezetvédelemről, a teremtett virág védelméről, a fenntartható fejlődésről, és még röpködnek itt körülöttünk a fogalmak, és talán sokszor nem is tudjuk, hogy mit tehetünk. Mit tehetünk?
1: Hát én úgy gondolom, hogy elég sokat. Nyilván ez valamiféle fölkészültséget is kell, hogy jelentsen egy szülőnek, vagy egy pedagógus számára, de hát rengeteg a hétköznapi életünknek rengeteg apró cseprő dolgát is jelentheti. Mondjuk egy szörpös üveget vettünk, és látjuk ezeket az üvegeket, és akkor lehet egy picit az üveg történetéről is beszélni, hogy bizony most már 3000 éve, hogy ismerjük. És micsoda hihetetlen nagy kincs volt régen, mondjuk Néró korában hihetetlen nagy kincs, és milyen is ugye növekedett az üveg készítésnek az ideját, eljutottunk odáig, hogy Amerikában így a 28 milliárd palackot gyártanak, és hogy mi lesz ezzel az üveggel, és megjelentek, hála Istennek, most már ezek az üveggyűjtők. És akkor mondani a gyerekeknek, hogy látod, most egyetlen egy üveg ez így néz ki, ezt, hogyha én most ide beledobom, akkor egy 100 wattos körtét mi 4 óráig égethetünk. Nézd, itt van egy hány wattos? Az 60 wattos, hát 100 wattos ki. Tehát, hogy elgondolhatóbbá teszi az, hogy mit jelent ez, ha mi takarékoskodunk. De mást is tudok mondani, hát számtalan esetben elővesznek mindenféle színes ceruzát, meg egyebet a gyerekek, és rajzolnak, és teljesen jó, hogy rajzolnak. És hát itt van a zsírkréta is, amire talán kevésbé szoktunk gondolni, hogy ez bizony kőolajból készül. És hogy mennyi mindent lehet csinálni kőolajból, most mi égetjük mindenféle típusban agyba főbe, de a jövő egyre inkább az, hogy fogynak a tartalékaink. Másrészt pedig olyanra is gondolni, hogy ha filctollat valaki kezébe vesz, hát az ugye oldószerekkel terhes. Tehát ott a toluol, ott az alkohol, a különböző más egyéb. Egyrészt ő is beszívja, amikor bemecsel. Kis narkotikum. Azért nyilván nem ennyira. Meg másrésztről, hát vannak azért olyan színes anyagok, amelyekkel lehet dolgozni. Egyre inkább elterjedt a méviaszból készült kréták, vagy egyáltalán olyan anyagok, amelyek szintén ugyanazt a funkciót be tudják tölteni. vagy például a vízfesték. Nyilván egy elsős gyerek mindjárt beleúszik, vagy fürdik benne inkább. De az, amikor kevergeti a színeknek az arányát, és hogy utána azért az maradandó tud lenni, hát nyilván nem tesszük ki az esőre, akkor kezek között születnek a színek. Amíg elkészítik, mondjuk valamilyen tubusból kinyomja a jajgatósárgát, meg a sikító lilát, vagy nem tudom, most mondok valamit, és közben pedig a föld színeit is szinte össze lehet keverni ezekből a vízfestékből. Szóval én láttam így gyerekeket dolgozni, ő maga csodálkozik el, hogy mi mindent lehet, mivel, és megint a tapasztalat útján való tanulást, és hát a környezettel való békét. Aztán, hogy milyen játékunk legyen, ugye vannak ezek a pörgőjátékok, hát vannak ilyen múzeumok, játékmúzeumok, több ezer éve ott van, és hogy miből veszek egy rossz, könnyen törő műanyagjátékot, vagy pedig hát azokat a játékokat, amelyek tovább megmaradnak, amelyek inkább fantáziát igényelnek, például én nagyon emlékszem a kocka játékokra. Nyilván Lego is ide tartozik, meg más is, tehát ami a fantáziát egy picit jobban megmozgatja. És azt is már azért tizenéves gyerekeknél lehet, hogy bizonyos játékok a korosztályhoz kötött, és akkor mit csináljunk? Hát add tovább, kórházakba például. Hallunk olyan gyerekekről, ugye a több hétig vannak kórházban. Aztán különböző ugye, szeretett szolgálatok azért el tudnak juttatni. Hát most én Ukrajnára is gondolok, Kárpátaljára, ahol aztán végképp a kenyér a kérdés, de hát a játékok sem biztos, hogy elmaradhatnának. Tehát, hogy add tovább. És ha azt mondod, hogy add tovább, akkor az azt is jelenti, hogy őrizd meg. Tehát, hogy úgy is játszunk vele, hogy vigyázunk rá. Hát lehet itt ugye a konzervekről is nyilván velük beszélni, azért, hogyha végigmegyünk egy nagyobb, mondjuk ilyen hipermarketten, hát tele van konzervvel, és elgondolni azt, hogy mondjuk ezek az alumíniumok, ezek repülőgépeként, vagy bicikliként, vagy bármilyen más közlekedési eszközként is teljesen jól működhetnének. Vagy lehet, hogy már hány és hány évvel ezelőtt, mert hogy újra hasznosították. De hogy ezért összeszedem, és nem dobom ki. Hát ilyen riasztó adatok vannak, hogy évente 1500 dobozt használ el egy ember, ugye üdítős dobozt meg egyebet. És hát kedvem lenne, és meg is lehet tenni. Bemegyünk ugye egy hatalmas szupermarketbe, és azt mondani, hogy látod, itt hatosával vannak csomagolva. Képzeld el, hogy 250 ilyen hatosával csomagolt. Ez a plafonig ér. És hogy látod, hogy az mekkora, és mennyi. És pont mondjuk, hogyha ennél az alumíniumnál maradunk, akkor még mindig azért elég sok diák, látom, éppen ma is, mai alkalommal is láttam, hogy alufóliába csomagolják a kajájukat, a szendvicsüket, és hát egyrészt ugye mindent el lehet mondani a praktikumáról, másrészt pedig mit gondolsz, hogy végtelen mennyiségben van itt az alumínium, és hogy hát mi, akik lassan most már 3 és majdnem 4 ökológiai lábnyommal rendelkezünk itt Magyarországon, hát mi lesz így tovább, és hogy mibe tudunk csomagolni. Anya inkább vagy papírt, tehát szalvétát. És ugye ezt kisgyerekkortól is el lehet kezdeni. Vagy lehet ilyet csinálni, hogy vízszökés elleni detektív. Hogy na, akkor ezen a héten, különösen mondjuk általános iskolások kaphatók azért erre, figyeld meg a vízórátokat. Amikor senki sincs otthon, mondjuk reggel olvasd le a vízórát. És mondd meg anyának, apának, hogy ne nyissák ki a vizet, addig, amíg le nem olvasod. És hogyha leolvastad, és azt látod, hogy hoppá, ez csak egy hangyán itt de mozog, akkor itt valami baj van. Na, akkor indulhat a nyomozás. Azért is, mert hogy hihetetlen mennyiségű vizet tudunk elpocsékolni. Vannak ilyen adatok, hogy azért, hogy egy kicsit hidegebb legyen a víz, és megnyitjuk, hát 13 liter víz elfogy. Hát az 13 PET palack víz. Már hogy PET palackról beszélünk, és az is újra hasznosítható. És tényleg döbbenet. Hát tegyed be a hűtőbe, hát hamarabb meg fog hűlni, és nyilván nem fogyasztunk annyit. Vagy mondok egy személyes példát. Sátoroztunk, és biciklitúrán voltunk, és hihetetlen kevés vízünk volt. És akkor próbáltuk ki, hogy másfél liter vízön meg lehet zuhanyozni. És ez tényleg így van. Tehát, hogy ez megnefesíti az ember magát, ugye ott a fürdő nadrágban, ott a préri közepén, és akkor ennyi vízem van, és nincs több. Itt nem tudok forrást fakasztani. És beosztással, nyilván sikítva, de azért meg lehet. És ugye belegondol az ember, hogy hát csak addig, amíg belép a kádba, mondjuk zuhanyzásnál megnyitja, és egy picit fölmelegszik, hogy hihetetlen sok víz fogy el. Aztán én elmondom a fogmosási stratégiát. Most ez legújabb. Ugye nálunk cirkó van, tehát ugye fölkapcsolom, akkor begyullad a víz, stb. És azt tapasztaltam, hogy azért nagyon hideg is tud lenni a víz. Télen azért 5-6 fokos vízben fogat mosni kevésbé jó. No de, hogyha az ember megnyitja a cirkóban a vizet, akkor addig, amíg ugye fellangyosodik, meg tudom nedvesíteni egyrészt a fogkefét, másrészt előtte kezet mosok, hogy hát ugye mégis. Na, puff, lezárom a csapot, és utána azért a csapnak van egy kis állása, ugye bizonyos nyomáson fog meggyulladni a cirkó, és egy picit megpöckölöm a csapot, akkor éppen annyi folyik, hogy még meleg, ugye meleg víz folyik kifelé, és abban vígan lehet öblíteni, már hogy szájat. De nyilván nagyon sokféle van ezen kívül is. Fürdéskor biztos rengeteget elhasználunk, mosogatásnál. Hát az is teljesen megdöbbentő, hogyha folyóvízbe mosogatunk, akkor annyi vizet használunk, nagyjából olyan 120-140 litert is el lehet folyatni, hogy egy autót totál meg lehet belőle mosni. Tehát mondom a gyereknek, hogy nézd csak oda, ott van az autó, ez tök koszos. Hát hogyha folyóvízzel mosogatsz, akkor egy ilyen autó patyolat lesz, és még te is elmosogattál. Tehát nyilván ezek jobban hozzáviszik a tapasztalathoz őket. Vagy azért vannak kertes házak, meg locsolás, tehát nálunk is egyre inkább divatosabb az, hogy kevésbé művelt terület és zöldséges a zöld terület, és nagyon nagy területek egyre inkább ugye füvesítik. És hát Amerikában egyharmaddal megnövekszik a vízfogyasztás locsolás miatt. És hogy biztos tök jól néz ki egy angol pázsit, meg gyep, meg egyéb, és nyilván ne égjen ki, de úgy elgondolkozik az ember, hogy mit miért. Tényleg, amikor hihetetlenül kevés ez az édesvíz tartalék, amit föl tudunk használni. Ebből, hála Istennek, azért Magyarországra szép jut.
0: Igen, ezen gondolkodtam, hogy azt hiszem sajnos, vagy hála Istennek, mi ezt kevésbé érzékeljük, de Afrikában, vagy Dél-Kelet-Ázsiában, igen, ez egy nagyon valós probléma, csak talán itt még nincs eléggé benne a köztudatban állunk, hogy ez mekkora probléma, és hogy ezzel gazdálkodnunk kéne. Mintha erről kevesebb szó esne, mint mondjuk a légszennyezésről. Nem tudom, te hogy gondolod, vagy hogy tapasztalod?
1: Tényleg a víz talán olyan, ami, és nem is véletlen, hogy ebben az évben is azért központi helyen volt, a világ erre figyel, megfigyelt, azért lehet vetíteni gyerekeknek is olyan filmrészletet, hogy a kis afrikai gyerek órákat gyalogol azért, hogy vízhez jusson. És én megtekerem a csapot, és teljesen természetes, hogy abból ivóvíz jön, tehát nem akármilyen víz. És hát nekem egyre inkább a szívem facsarodik például ilyenre, hogy hát a WC öblítés is ugye ivóvízzel történik. És hogy hány és hány háztartásban azért most már a tervezésnél is működik úgy, nyilván ez többletköltséget is jelent, de hát azon is elgondolkozhat az ember, hogy valamiért érdemes többet áldozni, hogy a ruhamosásnak a vize simán alkalmazható lenne erre. És hogy a csöpögés, rengeteget elhasználunk erre. Tehát, hogyha 10 perc alatt egy csészét megtöltünk vízzel, hát az évente ez egy 14.000 liter. És hogyha ezt ugye átszámolom minden napra, akkor azt mondom, hogy egy évig minden nap 65 pohár vizet iszok meg, akkor innám meg azt a mennyiséget, ami csöp-csöp-csöp szépen elcsöpögött. Iskolában is, meg máshol is. Nálunk a laborban is pont van egy olyan csap, ami nehezebben záródik el, de hogy nyilván, hogyha az ember erre figyel, és mondjuk lát egy ilyen afrikai gyermeket, aki viszi a hátán, vagy a fején éppen a vizet, akkor talán elgondolkozik.
0: Ezzel a teremtett világgal és ezzel a természetvédelemmel lehet, hogy az a probléma, most a végén tulajdonképpen céloztál rá, hogy nagyon természetes nekünk ez az egész, ami körülvesz minket. Nem kell megdolgoznunk érte, mert kinyitjuk a csapot, a levegőt úgymond ingyen vesszük, mintha nem lenne értéke a szemünkben. Hogy látod, értékeljük mi azt, amit kapunk ilyen szempontból?
1: Hát gyerekkoromra visszaemlékszem, biztos, hogy nekem is számtalan dologban föl kellett, hogy a szüleim hívják a figyelmet, hogy mi miből lesz, és hogy mit értékelünk, vagy mit nem. És hogy valóban, mivel ezek mind szinte beszerezhetők, tehát az embernek van valamennyi zseppénze gyerekként, vagy felnőttként nyilván több, de az, hogy fölnyúlok a polcról, és választok mondjuk 15 féle vízből, vagy többféle kenyérből, ez valahogy azt sugallja, ez a látvány, hogy mindenből van bármennyi, és minden megvehető. És a minden megvehető, úgymond egy dolog kell, a pénz. De hogy hát sok minden aztán meg abszolút nem megvehető. Az egyik gyerek a másikkal való kapcsolata ugye hirtelen, hogy megtörik, és hiába veszi elő az otthon megcsomagolt kenyeret, meg hiába nyitja föl azt az üdítős üveget, és iszik belőle két kortyot, valahogy a lelke és a szíve száraz, sivatagos. És hogyha csak ez ilyen kis léptékben így van, akkor mennyivel inkább felelősek vagyunk. A felelősség hát hogyan bontakozik? Hát nyilván valami olyan dologból, amiből én érzem, hogy lelkiismeretemben, hogy felelős vagyok ezért. És felelős pedig akkor tudok lenni, hogyha nyilván valahogy gondozom is. Tehát tényleg nagyon fontos, most megint én oda tudok visszakanyarodni, hogy ő maga fogja a palántát és elülteti itt a kertbe, az onnantól kezdve az picit az övé is. És ha holnap kimegy és látja, hogy azért mosolyog jobban, vagy virít jobban, mert én azt meglocsoltam, akkor felelősséget érez. A kis állatoknak a tartása azt mondják, hogy gyerekeknél sokszor ezt teszi lehetővé. De ugyanakkor nyilván ez sokkal nagyobb léptékben kellene, vagy kell, hogy történjen. Tehát azt gondolom, hogy igen sokat tehetünk róla, és például ezzel, hogy felelőssé tenni őt valamiért. Például miért ne lehetne azt megcsinálni, hogy van közelbe egy játszótér, és persze hát szednek általában szemetet, de mondjuk ez az osztály örökbe fogad egy park részletet. És azt mondják, hogy hát nagyjából ugye arra szoktunk elmenni vagy jönni, és ott mi csak úgy felszedjük a szemetet. Az egy picit a talpalatnyi földben a miénk. Tehát ezt a fajta kicsit ilyen örökbefogadós vagy gondozom. Hogyha ezt megéljük, vagy megélik, akkor lehet, hogy talán közelebb kerülnek ahhoz, hogy ami ezen kívül van, hát azt is valakinek kell, hogy rendbe tartsa, gondozza. Hát a világ nem csak az a GPS koordináta terület, amit én befutok. Az, hogyha én műanyagot elégetek, hát miért sikítunk táborban, hogyha gyerek bedobja a műanyagot. És a következő tábornál már a másik gyerek sikita arra, aki esetleg nem tudná, hogy milyen hihetetlen szennyezést okozunk mi ezzel. Tehát biztos, hogy a felelősség, hogy a mi területünkön, valamilyen területen, és utána pedig ez őt is neveli, és őt is közelebb viszi a nagyobb felelősséghez. Jóisten teremtette ezt a világot, és hát az anyagkörforgásban ugye ennyi van csak, ami a Földön van, és nincs több. És nem csak azt, amit még pluszban mi le tudunk rántani, mondjuk egy szupermarket polcáról.
0: Köszönöm szépen, a zene után folytatjuk.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Közel egy óra beszélgetés van mögöttünk Hegyi László tanárral, aki az Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban tanít biológia, kémiát, és a Föld napja kapcsán a természetvédelemről, a teremtett világ értékeiről, az ember felelősségéről beszélgettünk eddig. A természetvédelem manapság szinte kötelező és divatos téma is, de legyünk őszinték, szükséges. Ha visszagondolunk az emberiség írott történelmére, tehát amiről vannak feljegyzéseink, több ezer évre visszatekintve ez a téma nem volt téma. Az ember nagy harmóniában élt a természettel, a szükségleteit megkapta környezetéből, a létfenntartásához szükséges dolgokat, és valahogy úgy művelte, gondozta ezt az egész földet, pontosabban abban azt a kis parányi részt, ahol élt, hogy egy harmónia volt közte és a teremtett világ között. Manapság meg szeméthegyeket halmozunk föl, üvegházhatást teremtünk, ozont pusztítunk, és még sorolhatnám a dolgokat, vizet szennyezünk. Hogy alakult ki ez, és mikor alakult ki ez a probléma?
1: Nagyon megdöbbentett, amikor először így találkoztam például azzal, hogy jó 150 évvel ezelőtt szinte kristálytiszta levegőt szívott mindenki itt a Földön. Egy hatalmas ipari forradalom, ugye robbanás történt, aminek hihetetlen, csodálatos előnyét is élvezték, és élvezzük mind a mai napig nyilván, most már kicsit fejlettebb módon, de hogy elindul az ember egy olyan világba, hogy mondjuk összetesz egy gőzgépet, befűti szénnel, ami jó pöfök persze, és hát ahhoz képest, ahogy eddig gyalogolt, meg szamár lóháton, szinte pillanatok alatt ott van az ország egyik végéből a másikba. Ez lenyűgöző. És aztán felfedez sok új földrészt, aminek az az igézete talán, hogy van még terület, és szinte bármit el lehet érni. És aztán utána ugye fejlődik a természettudomány, és hihetetlen sok dolgot felfedeznek. Óriási meglepetés. Azt kimondják nagyjából, ugye, hogy sejtes az élet, de 1800-as évek vége felé, és onnantól kezdve, amit fejlődött a sejtbiológia is, és hihetetlen sok mindent. Ugyanakkor gyártjuk azokat az anyagokat, amelyek rákot okoznak. Nyilván sokféle betegség volt, meg nagyon korán meghaltak az emberek, egy emberöltő szűkebb volt, de igazából azt a problémát, amit előidéztünk, azt mi idéztük elő, és utána meg futunk utána. Tehát egy picit olyan, mint amikor elindul egy hólabda fönt, és talán először még gyerekjáték meg formálni egy ilyen hógolyót, és érdekes is az, ahogy az ember tologatja, és úgy növekszik, hízik. De amikor kiszabadul a kezéből, és maga gurul-gurul, és sodor el azt is, amit ő épített, ez nagyon megrázó. És nyilván, hogy a régi parasztgazdaságokban, ugye számtalanszor emlegetjük, hogy szinte nem volt szemét, vagy hát miért kellett bemenni a boltba? Hát bementek, mondjuk nátriumhidroxidért mondok valamit, ugye azt másképp nevezték a marónátornak, mert hát lefejtették a disznózsír egy részét, és hát ugye kutyaharapás szőrivel, szappangyártás, betették egy nagy üstbe, alágyújtottak, betették a nátriumkarbonátot, vagy más egyebet, és akkor hőztek, és hát, lásd csodát, a zsíros kezét pár óra múlva pont abban meg tudtam mosni, ami a zsír maradéka volt, és ez lett a folyókony szappan. Valahogy egységesebb volt így ilyen szempontból a világ, de azt gondolom, hogy egyre inkább látnunk kell, hogy ez felelősség kérdése. Tehát, hogy igenis, számtalan dologban rá kell döbbennünk, hogy milyen hihetetlen felelősek vagyunk. És egyszerűen azért vagyunk felelősek, ezt a problémát ugye mi okoztuk gyakorlatilag. És hogy milyen szinten vagyunk felelősek, nyilván ezt kellene, hogy ezt lehetne különböző módon közelebb hozni hozzánk emberekhez. Nyilván egyrészt ismeretterjesztéssel, most mondhatnám az üvegházhatást, hogy milyen hihetetlen mennyiségű gázvezető csöveket építenek össze, és hogy mennyi metán szökött el eddig, és hogy hát persze a növényevő állatok is elegetnek ki metánt, meg vízgőzt, meg stb., de hogy freont, meg mindenféle más egyebet használtunk. Hogy lehet, hogy Nekünk csak még van 30-40-20, kinek mennyi éve, amennyit a Jóisten ad. De hogy mi lesz az unokákkal? Ők szemét hegyeken és kupacokon fognak élni. És hogy mit látnak tőlünk? Ha tőlünk hallanak és látnak egy felelősségteljes, tudatos gondolkodást erről és cselekvést, mert a gyerek pont azt fogja nézni, hogy hova dobja ki az apa a szemetet. Tehát, hogyha van mellette egy papírkosár, ahol a papírt gyűjtünk, és a gyereknek is azt mondjuk, te figyelj csak, fogd csak meg, és tegyük csak át. Miért? Ugye a nagy miért korszak után. És nyilván, hogy először még nem... De hát azért, mert a nézd meg ezt az elefánt, vagy az utolsó, az orszarvú, külön fegyveres őr, testőrség, lereszelik mindig az agyarát, hogy nehogy olyan impozáns legyen, ne reklámozza magát. Ami ez is milyen érdekes dolog, hogy a Jóisten megalkotta milyen szépnek, és azt az agyar, az a pompája volt. Hát most azt el kell tüntetni, azt a pompát, hogy nehogy a pompájáért lelője valaki. Hát hova jutottam én? Mert nyilván én is benne vagyok a történetben. Azt hiszem, hogy ezek alapján közelebb tudunk jutni.
0: Innen folytatjuk a zene után.

0: Szerinted megvan ez a felelősségteljes gondolkodásunk, hogy hát nem csak én vagyok, lesznek gyerekek, unokák, ha a Jóisten megtartja ezt a világot. Nem csak az a lényeg, hogy velem mi van, nem én vagyok a teremtés közepe. Megvan ez a felelősségteljes gondolkodásunk, vagy egy kicsit egocentrikusak vagyunk?
1: Hát talán az ember mindig kezdje saját magán. Én még mai napig is sok mindenben felfedezem, hogy bizony a magam felé hajlik a kezem, és hogy hogyan csomagolom össze a dolgokat, hogyan rendezem akár egy kisebb ugye háztartásban, vagy a diákok között. Tehát, hogy az életemnek, vagy életünknek egy-egy területét külön-külön érdemes lenne végig gondolni. Hogy a nagy átlagban a társadalom most hányadán áll ezzel, én óvatosan ítélni meg nem is szeretnék, de az biztos, hogy jelek alapján, ahogyan jönnek a diákok, ahogyan érkeznek a diákok az iskolába, és ahogyan a mindennapi szeméttermelésükkel gondolkodnak, hát nyilván óriási lehetőség van, inkább így fogalmazunk, a nevelésre is, hogy ez tényleg nagyon érdekes, mert ahogy a mobiltelefonok, amikor elkezdtek elterjedni, akkor a gyerekek lopták be a családba ezeket a kütyüket. És előbb-utóbb azért, hogy az unokával tudjon beszélni a nagyszülő, lett neki nagymama telefonja. De egyébként nem is vette volna rá magát. De ha már ez kütyű szinten így működik, szerintem egy környezettudatos nevelésben, a nevelés tágértelemben, tehát az iskola itt a másodszereplő. Ha nincs szülői háttér, az iskola és a pedagógus a feje tetejére állhat, és akkor sem működik a dolog, tehát csak együtt működik, mint minden egyébként. Vissza tudhatni a szülőkre. Erre is láttam én példát. Nálunk van ilyen terménykiállítás például. Ez ősszel van, és valóban mindenféle, hát a teremtett világ szépségének a kis tárgyaiból, kisebb-nagyobb tök, kifaragva, vele helyezve egy valamilyen nagyobb fal installációba, vagy most már ugye így szokták ezt mondani, és eleve szép. De hogy ebből a szépből még konstruktívan is szépet lehet alkotni, és hogy ezt nem nagyon kell kvázi megvenni. Járunk és tobozokat összeszedünk, és hogy ez lehet lakásban dísz. És hogy a herendi porcelán is nagyon szép, meg azzal lehet dicsekedni. De hogy ezt az unokám készítette. Igen, és visszafelé is hiszem, hogy működik, és azt gondolom, hogy nyilván a kisebbekkel érdemes mondjuk nagyobb léptékben és nagyobb elvárásokkal, de meg lehet találni azokat a pontokat, hogy a szülőt is bevonjuk. Egészen egyszerű dologra gondolok. Például arra, hogy egy kisgyerek rá tud venni egy felnőttet, hogy kicseréljék otthon a WC lehúzó tartály méretét. Én már láttam ilyet, hogy nem csak ebben, hanem nagyon sok mindenben vissza tudott hatni a gyerek a szülőre is, és fordítva is nyilván, mert hogy másban meg ő neki kell fejlődnie. Tehát nagy gond van, tényleg, másban is, mert a felelősségérzetünk és a lelkiismeretünk így igencsak akadozva működik, viszont én perspektívát látok ebben, tanulnivalót, és hogy ez összefogással működik.
0: Hogy látod, nincs ellentmondás a fogyasztó társadalom, a fogyasztás növelést serkentő reklámok és minden között, illetve az, hogy vannak olyan lelkes pedagógusok, akik próbálják elmagyarázni, meg hívő emberek, szülők is egy pár, hogy nem attól leszel boldog, hogy fogyasztasz, és hogy még azt is meg tudod szerezni, meg amazt is. Nem álszent dolog egy kicsit ez a környezetvédelem, hogy egyik oldalról beszélünk róla, mert hát beszélni kell, mert most ez egy kicsit a flu, meg a trend. A másik oldalon meg tulajdonképpen arra ösztönzünk minden módon, hogy fogyasszál, mert egy jó reklám állítólag szükségletet teremt. Nem kielégít, meg nem felkínál, hanem teremti a szükségletet. Hogy látod te ezt?
1: Jó téma ez, mert egyfelől tényleg, hát amit mondjuk most a reklámra utaltál itt, teremthet igényt. Ugyanakkor meg vannak bennünk olyan igények, amelyeket talán be sem tudunk azonosítani. Szoktam mondani, hogy egy táborban például, amikor elfogyott kenyér, mert hogy a kamasz gyerek fölfalta, és másnap reggel nem volt kenyér. És korábbi táborban nekünk szokásunk volt, hogy mindent be a közösbe. De azért ilyenkor maradt még egy kis keksz, vagy kétszer sült még a régi világba. És hát próbáltuk mi rátenni azt a kis sajtot, meg egyebet a kekszre, de nincs kenyér. Talán az egy jó állapot, ha az ember beazonosítja, hogy éhsége van. De az egy vigasztalanabb, vagy talán egy kódorgóbb pillanat, amikor nem tudja, hogy igazából éhese. Tehát a saját éhségünket sem tudjuk beazonosítani, most tágértelemben is, akár a jó Istennel kapcsolatban is, de akár egy önzetlen szeretet, vagy a környezetünknek a tisztasága. És ugye nincs éhség, nincs kenyér, ez a halál. Amikor már van éhség, de nem tudjuk, hogy mire éhezünk, vagy nem találjuk azt a kenyeret, az egy nagyon izgalmas helyzet, az úgy tűnik az éhség miatt, mintha nehezebb helyzet lenne, pedig szebb. Tehát amíg nincs igény, és most a reklámhoz visszatkanyarodva, hát a reklám elvileg ugye tud teremteni igényt, no de az talán mégis izgalmasabb, hogy a bennünk lévő nagyon őszinte igényeket fölfedezni. Ez egy belső természetjárás. És akkor látjuk a útjelzőket, meg a zsákutcáinkat. Most ez hogy kapcsolódik a környezetvédelemhez, meg a társadalmi felelősségvállaláshoz? Talán úgy, hogy kicsiben fölfedezni az éhséget, vagy az, hogy hiába éhezek rá, már nincsen, mert nem tudom megnézni azt az erszényes farkast. Gyerekeknek leszoktam vetíteni, ugye a YouTube-on fönt van az utolsó járkálása, és mielőtt megindítanám, akkor szoktam mondani nekik, hogy nézzétek meg, most olyan valamit láttok, élőlényt láttok, aki nincs. És azért nincs, mert, tehát ez lehet, hogy nem neked köszönhető, de most ő kihal, de várjál, mert hogy nagyon sok élőlény szintén ki fog halni. És hogyha elkezdünk mérni mondjuk a tengerpartról befelé, halakból mintát veszünk, akkor azt látjuk, hogy egyre kevésbé szennyezett a bent lévő hal. Tehát, hogyha befelé megyünk a parttól, vagyis mi kezelünk be, ontjuk a szemetet, de így is. És hogy ebből talán az oázisba kimenekülni, tényleg a felelősség, valahogy a természetes éhség fölkeltése, és az, hogy én felelős vagyok, hogy a másiknak is kenyér jusson, és tényleg kenyér jusson, és ne szemét. Tehát ez most tágértelemben is. Szellemileg is így van, meg fizikailag is. Amikor megsütünk egy kemencébe, mi építettünk kemencét annak idején táborba. Gyúrtuk az agyagot, és a töreket ugye tettük bele, és lábunkkal, és még akkor nagy családok voltak ott óvodásokkal, meg egyebekkel, és külső kemencét építettünk, és az első hétnek a vége felé ugye már annyira befűtöttük, több funkciós volt. Cserepet is ki tudtunk égetni, és amikor kivettük a kenyeret onnan, és onnan kezdtük enni, és látta a gyerek, hogy miből lett, hogy nem mentünk el a boltba. Hát szóval az nekem is egy szemléletformáló volt. Talán ilyen, vagy ehhez hasonló élmények, mert az, hogy ledorongolunk valakit, hát nem fog attól változni, de attól, hogy egy picit egy hétre nomádabbul is, vagy másképpen is tudunk élni, visszaszerzi a becsületét az emberi szó, az, hogy tábortűz mellé leülünk és beszélgetünk, és egy faluból elhozott friss tejjel és egy kenyérrel megvacsorázunk szinte. Hogy kevesebb is elég, és akkor a kevesebb, amikor elég, akkor a többre is jobban van igényünk, ez egy nagyon érdekes dolog. Akkor szinte így meg is nyílik az emberke ilyen tábortűznél, és a másikból is mélyebbet szeretne. Pedig kevesebb félét evett, vagy nem annyit.
0: Igen, hát nem csak kenyérre éhes az ember, és a ma embere talán fokozottan nem csak kenyérre éhes, legalábbis itt nálunk Magyarországon. A jó szóra, a megértésre, a szeretetre legalább akkora éhség van, mint a kenyérre, és a kenyér az egy tápfogalom most. Hol van szerinted az észszerű mérték, a természet adta lehetőségekkel való élés és visszaélés között az a nagyon-nagyon finom átmenet, hogy meddig használom azt, amit Isten adott, és hol van az, amikor már visszaélek vele?
1: Általánosságban nehéz erről beszélni. Én azt tapasztaltam például, most megint itt a diákok világában maradva, hogy nekem volt egy olyan osztályom, akikkel az első osztálykirándulás az az volt, hogy a sátrakat, meg nagyobb dolgokat azt már előre elvitték, de mentünk a Börzsönyben, és egy sátorozó helyre értünk el. És hát az volt, amit magunkkal vittünk, meg egy gémes kútot. És emlékszem az egyik gyerekre, aki mindenfélét hozott magával. Ja, kérdezték, hogy mit lehet hozni, mondom, mindent, csak te viszed. És szó szerint az egyiknél hátkefe is volt, tehát már, hogy ilyen mosdós szivacs, vagy hogy hívják. Ugye az első nap kiderült, hogy mire van szükség, meg mire nem. És neki volt több minden kajája is, és hogy mi marad az övé is, mi nem. Tehát ott bedobtuk a közösbe. És egyfelől, ugye ő neki a többlete, az lehetősége nyitott annak, akinek nem volt lehetősége akkor, ilyen mogyorós, vagy nem tudom én mit hozott már akkor. Másfelől pedig a másik gyerek, akinek másból volt több felelősségérzetből, meg az, hogy mit teszünk a mi környezetünkkel. Például, hogy hagyunk egy tábort magunk után. Fölállunk, aztán úgy megyünk. Vagy ugye visszaalakítani már amennyit, ugye minimálisan kellett ott az eső meg egyéb miatt tennünk. Ez azt hiszem, hogy ilyen kis léptékben működik. És hát az, hogy hol a határ, hogy én magamnak harácsolok, vagy hogy használom egyszerűen a javakat, azok talán ilyen természet adta kicsit határhelyzetekbe derülnek ki, amikor mi valahogy válaszolunk erre, és legtöbbször ugye kiderül, hogy önzők vagyunk, és egy olyan közösség segít talán ebben, amelyik helyre tesz, vagy hát mer még szólni. Kamaszoknak szoktam mondani, amikor ugye összeugrik a gondolkodásunk konkrét dolog miatt, hogy nagyon örülhetnek még, hogy abban a korban vannak, hogy mernek nekik szólni. Mert hogy nem sokára leérettségizel, és bemész egy munkahelyre jelentkezel, és megnyilvánulsz valahogy, és nem szólnak, hanem azt mondják, hogy viszont hallásra, hogy be sem hívnak, és meg sem tudod, hogy igazából, hát vagy az arrogancia, vagy a föl nem ismert különböző dolgok, de hát szerintem így vagyunk valahogy a környezetvédelemmel, meg azt, hogy mennyire harács, nem harács, hogy jó esetben, ugye maga a gondviselés hoz bennünket olyan helyzetbe, hogy az önzésből kiderüljön az, hogy az nekünk se jó, vagy pedig, hogy milyen barátokat választ, vagy közösséget választ mondjuk egy diák, mert ha olyan csapatba megy el, aki csak szórja szemet, meg dobál, meg fogyaszt, meg nem tudom én micsoda, akkor nyilván ez a visszajelzés megvan, de ha ő mer egy picit bátrabban olyanokkal is lenni, akik tükröt mutatnak neki, és ez nem kellemes dolog, meglátni magunkat úgy, ahogy vagyunk, akkor nagyobb lehetősége van utána is ebből profitálni. Valahol mindig a felelősségérzetnek a megtisztulása, vagy az, hogy a lelkiismeretem azért szólal meg, mert látom a másiknak a hiányosságát. Nem felejtem el soha, amikor először Kárpátalján egy misszió keretében mentünk egy cigány közösséghez, és nem volt kémény, az ágy alatt aludtak a gyerekek. És kérdeztem, hogy hányra menjek ki, és a Marcsa néni pont azt nem értette, hogy mi az, hogy hányra. Hát te megjelensz ott, vagy bicikli megjelenik, hogy mindenki összefut. Majd történik valami. Talán nem ártana nekünk elmenni, vagy elvinni szeretteinket, nyilván diákokat is, ilyen határhelyzetekbe, ahol maga a környezet beszél, hogy mi a hiány, és mi a többlet. És könnyebben kiesik az ember zsebéből az, ami amúgy is nyomja, amúgy is szorítja a hátizsákot, meg fölösleges cucc, mert ott szinte én köszönöm meg azt, hogy adhatok. Talán ezek a határhelyzetek, amiket részben hoz maga a gondviselés, Jóisten, részben pedig nem baj, hogyha belegyalogolunk egy ilyen helyzetbe, mondjuk egy éjszakai túrába, amikor kifogy a zseblámpából az elem, és kiderül, hogy a csillagos ég alatt lehet tájékozódni, és nem fogy az elem, és a Jóistennek a csillagai megvilágítanak. Ezt többször is megéltük, mi mentünk éjszaka túrán. Nehéz általánosan mondani, hogy mi az össztársadalomnak a felelőssége. Talán egy kis sejtre, nyilván a család a ilyen szempontból kis sejt, meg az iskola, egy osztály vagy egy közösség. Ott a helyi felelősséget, meg a helyi bátorságot erre jobban felhasználni. Sok hatás, sok féleképpen éri a gyereket, akkor is, amikor a tévé előtt ugye a különböző Xboxos játékokat, az tulajdonképpen az adrenalin szint föntartása. De a valódi adrenalin születés az valahol mondjuk egy ilyen szegény telepen, vagy a nincsben születik meg, hogy mégis van, vagy több lehet ott, vagy kiderül, hogy nekem sincs pont az, ami talán fontosabb, mint az, amivel teletömtem a zsebemet meg a fejemet.
0: Köszönöm szépen ezeket a nagyon szép gondolatokat. A Föld napja kapcsán Hegyi Lászlóval beszélgettem, aki biológia, kémia szakos tanár, és a beszélgetésből azt hiszem egyértelműen kiderült, hogy Istenben hívő ember, aki nem csak a teremtett világot szereti, hanem azt is, aki ezt az egészet létrehozta. És hadd kívánjam neked, hogy ezt a Istennel harmóniában élő szemléletedet és a teremtett világgal harmóniában élő szemléletedet még sok-sok gyermeknek, sok-sok nebulónak át tud adni. Mert valóban döntő változásokat nem tudunk létrehozni, de a saját környezetünkbe tudunk világítani, és világítsál továbbra is. Isten áldjon, és köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, hogy beszélgethettünk.

0: Ti vagytok a föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Péter apostol azt mondja Jézus Krisztus atyáról, hogy ő a mi Urunk Jézus Krisztus atya különleges módon. Emlékezz arra, amit az Úr Jézus Krisztus mondott Magdalai Máriának a feltámadás reggelén. Felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. János evangéliuma 20. rész 17. vers. Ő az Úr Jézus Krisztus atya, a Szent Háromságon belül,

tényén nyugszik. Mivel Krisztus feltámadt a halálból Isten lelke által, ez egy másik utalás a Szentlélekre. A Szent Háromság tuláradó magasztalása ez. Ez a mi énekünk, mert újjászülettünk, ahogy ezt látjuk majd a 23. versben. Nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Figyeld meg, hogy az élő reménység Krisztus vérén nyugszik. A test vér nélkül halott. Ez természetes. Ha élők vagyunk, akkor vér kering a testünkben. Ezért van élő reménységünk, mert Krisztus vére kihult értünk. Ő meghalt, hogy én élhessek, mert megfizette büntetésemet. Ez élő reménység Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által. Péter hangoztatja Krisztus feltámadását. A feltámadás volt a fő témája pünkösd napján, és minden üzenetében ez van középpontban. Lényegében ezt mondja. Csak azért láthatjátok mindezt a mai napon, mert a keresztre feszített Jézus visszatért a halálból. Amikor leveleit írja, akkor azokat Krisztus feltámadására alapozza. Pál ugyanezt teszi. Elmondja, hogy Jézus Krisztus hordozta bűneinket. Meghalt vétkeinkért, de feltámadt a mi megigazulásunkért, hogy Krisztusban élhessünk, hogy elfogadhasson minket szeretetben, és hogy megállhassunk Isten előtt. Nem egyszerűen leveszi rólunk a bűnt, minket igazzá tesz. Isten előtt állunk Jézus Krisztus igazságában. Péter leírta azt, amit Isten a múltban cselekedett értünk. Most a jövőbe tekint, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Péter első levele, első rész, 4. vers. El nem múló, ami azt jelenti, hogy nem lehet megsemmisíteni. Semmi sem árthat neki, sem rozsda, sem moly, sem férgek, sem tűz nem érintheti. Szeplőtelen. Ez azt jelzi, hogy nem foltos, és semmi nem szennyezi. Nem illegálisan jutunk ez örökséghez. Hervadhatatlan. Nem úgy örököljük, hogy később értéktelenné váljék, mint bizonyos tőzsdepapírok, amelyeknek valamikor volt értékük, de hirtelen elértéktelenednek. A mennyben van fenntartva számotokra. A fenntartva szó azt jelenti, hogy megőrizve. Az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szentlélek Isten gondoskodik róla. Nem rendelkezhetnénk biztonságosabb, értékmegőrző páncéldobozzal, mint ami a mennyben van fenntartva számunkra. Hallottam egy emberről, aki egy végrendelet alapján egy gyönyörű déli otthont kapott az egyik államban, de éppen azon az éjszakán, amikor az eredeti tulajdonos meghalt, a ház lángot fogott és leégett, és nem volt bebiztosítva. A csodálatos otthon, amit örökölt, a lángok martalékává vált. Nekünk, mint hívőknek olyan örökségünk van, ami romolhatatlan. Erre csodálkozva tekintünk előre. Ezt a verset még inkább értékeljük akkor, ha visszaemlékezünk arra, hogy Péter a zsidó keresztényekre gondolt, akik üldöztetések és próbák alatt voltak a hitük miatt. Arra kényszerítették őket, hogy távozzanak házaikból, és hagyják hátra minden örökségüket. Őseik kiszabadultak Egyiptomból, és végig vándoroltak a pusztaságon abban a reményben, hogy elérik az ígéret földjét. Dicsérték Istent, mint a világ teremtőjét, és hálát adtak neki Egyiptomból való kiszabadulásukért. Azonban azok a hívők, akiknek Péter írt, valamint mi is,

Dicsérjük Istent, mint a testet öltött fiút, az Úr Jézus Krisztust, az új teremtés és lelki szabadulás szerzőjét. Ő adja nekünk az élő reménységet, ami soha el nem halványul. Ő szült minket élő reménységre, és fiaivá tett a Szentlélek újjászülő munkája által. Ezen kívül örökséget tart fenn a számunkra. Nem földi, hanem mennyei örökséget. Az az örökség el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan, és az ellenség sem veheti el tőlünk. Valaki ezt költői módon így írta le. Az mindig új marad, sohasem romlik meg. Sohasem jön éjszaka, mindig süt a nap. Mély kimondhatatlanul örül a szívem, ha arra az országra gondolok, ahol semmi sem avul el. Sajnos, korunkban elterelődött figyelmünk arról a jövőről, mert nagy hangsúlyt helyeztünk a jelenre.

titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Péter első levele, első rész, 5. vers. Isten hatalma őriz. Ez hangoztatja Isten megtartó erejét. Ez a megőriz szó talán a legcsodálatosabb a számunkra. Isten hatalma őriz hit által. Egy skóciai férfiról szól a történet, aki tipikus módon takarékos volt, és meghagyta utódainak, hogy csak egy szót kell majd a sírkövére vésni. Ezt az egyetlen szót ebből a versből vette, és ez a legnagyszerűbb szó, amit ismerek. Ez az egyetlen szó a megőrizve, vagy megtartva. Őt megőrizte Isten hatalma hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Pál apostol ugyanezt mondta. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Filippi levél, 1. rész, 6. vers. Azt gondolod, hogy megőriz téged? Már belefáradtam abba, hogy annyira hangsúlyozzák a test cselekedeteit. Azt mondják, hogy ha bizonyos szabályokat követünk, akkor megfelelő keresztjének leszünk. Kíváncsi vagyok rá, hogy amikor ezek az emberek elérnek bizonyos mennyei szintet, amit egyikünk sem képes elérni, és megkérdezik, megelégedett? Betöltött keresztény vagy? Milyen választ várnak tőlünk? Én azt válaszolom, hogy nem, hanem tovább törekszem fölfelé, Istennek a Krisztus Jézusban való magasztos elhívása jutalmára. Nem vagyok megelégedett. Még nem értem el a beteljesedést. Hadd tegyek ehhez egy erős nyilatkozatot, ami talán megdöbbent. Te nem élhetsz keresztény életet. Talán ezt kérdezed. Tényleg ezt így gondolod? Igen, így gondolom. Felkérlek arra, hogy mutass nekem a Szentírásban egyetlen Biblia verset, ahol Isten azt mondja, hogy éljünk keresztény életet. Soha sem teszi ezt. Nekem régi természetem van, és ez az ótermészet velem marad, amíg a földön élek. Néha az ótermészet igazán bemutatkozik. Indulatos vagyok, ami néha előtör. Olyat mondok még csodálatos feleségemnek is, amiért később oda kell mennem hozzá, és bocsánatot kell kérnem. Átölelem, és azt mondom neki, hogy bocsásson meg azért, hogy így szóltam. Ő megbocsát, és ez mindig örömmel tölt be. Azonban továbbra is megmarad az ó természetem, és gondolom, a tied is. Egyikünk sem változtathatja meg régi természetét azáltal, hogy bizonyos szabályrendszert igyekszik követni. Nem tudjuk megváltoztatni ó emberünket, mint ahogy hiába öntünk 5 liter kölni vizet a szemétdombra, hogy azt rózsaillatúvá változtassuk. Régi természetünk van, és ezt nem tudjuk megváltoztatni. Ezen a világon csak a Szentlélek hatalma által élhetünk keresztény életet, és azáltal, hogy Isten megőriz minket az ő hatalma által mindvégig. Addig a napig, amikor átvisz minket a mennyországba. Amint majd látni fogjuk, minden a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatunktól függ. Most e levél kulcsverséhez érkezünk. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között. Péter első levele, 1. rész, 6. vers. A hívők szenvedése és biztonsága örömet szerez. Mindezt a Szent Háromság egy Istenének a munkája által érhetik el. Isten a mi atyánk, és ő kegyelmes hozzánk. Ő szült minket, és adott nekünk új természetet, élő reménységet
Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, majd a jövőben csodálatos örökséggel vár ránk. Ezen örvendeztek. Min örvendeznek? Valami jó híren? Nem, hanem annak ellenére, hogy egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között. Ez szembeállít két szót, örvendezés és kísértés. Péter felsorolja azokat az okokat, amikért ebben az életben elviseljük a kísértéseket. Egy kissé megszomorodtatok. Tehát a kísértések nem tartanak sokáig az örökké valósághoz viszonyítva. Korunkban túlságosan hangoztatják a földi életet. A pszichológia és a materializmus belopakodott az egyházba is. Azt mondják, hogy teljes egyéniségekké kell kifejlesztenünk magunkat. Ha bajban vagyunk, akkor a kereszténységünkben van a hiba. Ez egyáltalán nem ide vezethető vissza. A múlton való elmerengés helyett tekintsünk föl a nagy Istenre és arra a csodálatos örökségre, amely készen van, hogy egy napon a miénk legyen. Ne próbáljuk javítgatni ó természetünket a testi erők által. Egyedül Isten tud megjavítani minket. Ő igyekszik éretté tenni a keresztény életben. Isten pedig úgy visz minket előbbre, hogy sokféle próbát enged ránk. Ezt már az előző könyvekben is olvastuk, valójában ez olyan, mint egy leblokkolt magnókészülék. Jézus azt mondta, hogy ne keseredjünk el. Azt mondta, hogy a világban nyomorúságunk lesz.

A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy Isten megpróbál minket kísértések és nyomorúságok által. Jakab ír azokról a próbákról, amelyek Istentől erednek. Pál pedig sokat beszél a szenvedésről. Most Péterhez érkezünk, és ő ugyanezt mondja. Tudom, hogy egyáltalán nem népszerű, ha azt tanítjuk, hogy Isten megpróbál minket, és szenvedések által tesz érett hívőkké. Az embereket inkább az bátorítaná, hogy ők nagyon fontosak, és hogy hatalmas tetteket vihetnek végbe saját erejükből. Semmik vagyunk mindaddig, amíg Isten lelke nem kezd működni a szívünkben és életünkben. Semmit sem tudunk Istennek felajánlani. Ő ajánl föl nekünk mindent. Mindig gondolnunk kell arra, hogy szenvedéseink csak ideiglenesek. Pál ugyanezt mondja, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó, nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. 2. Korintusi levél, 4. rész, 17. és 18. vers. A kezünk ügyében levő értékeket látjuk, pedig egyáltalán nem ezek az igazi értékek. Ezek csak átmenetiek, amikor az örökké valóság szempontjából mérlegeljük. Mindezek romlandók, elavulnak és beszennyeződnek. E világ értékei elhomályosulnak. A láthatatlanok az örökké valók. Azoknak van igazi értékük. Hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Péter első levele, 1. rész, 7. vers. Péter itt nagyon alkalmas illusztrációt alkalmaz, és csodálatos szóval fejezi ki gondolatát. Értékesebb. Ismerek egy kedves asszonyt, aki igazán Isten szentjeként igyekszik élni, immár csak nem 70 év óta, és untalan használja az értékes kifejezést. Neki minden értékes. Azt mondja, hogy értékes vagyok, és a rádió szolgálatunk is értékes. Ha ajándékokat kap, azok is értékesek, és azt mondja, hogy értékes időt töltött a barátaival, és értékes vacsorát fogyasztott velük. Ez a szó egy asszony kifejezés tárához tartozik, de figyeld meg, hogy most miként használja Simon Péter ez a robosztus, darabos halászember. Hitünk próbáiról beszélve említi az értékes szót, és amint majd látni fogjuk, 7-szer alkalmazza ezt a szót. A ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál. Miután az aranyat kibányásszák, olvasztó kemencébe helyezik. Nem azért, hogy elpusztítsák az aranyat, hanem azért, hogy megtisztítsák. Amikor az arany megolvad, a szennyeződés távozik belőle, és visszamarad a színarany. Később Péter alkalmazza ezt Urunk szenvedésével kapcsolatban is. Azt mondja, hogy megváltásban részesültünk, de nem ezüst vagy arany lefizetése által, hanem egy olyan kincs által, ami még ennél is sokkal értékesebb, vagyis Krisztus vére által. Amikor Isten próbát bocsát ránk ebben az időben, akkor a kemencébe helyez minket. Nem azért, hogy elpusztítson, vagy hogy megsebesítsen, hanem azért, mert tiszta aranyat akar, és ezt így éri el az életünkben. Ez fejleszti igazán a keresztény jellemet. A próba idején a szennyeződés távozik, és az értékes arany tűnik elő. Ez Isten módszere, ez Isten iskolája. Korunkban nem sokszor hallunk ilyen tanítást.
inkább azt tanítják, hogy önmagunkban tegyünk szert teljességre. Egyikünk sem tud tökéletessé válni a saját erejéből. Úgy járulhatunk Isten elé, mint bűnösök, és ő vált meg minket kegyelme által, Krisztus vére érdeméért. Aztán azt akarja, hogy Krisztus élete legyen nyilvánvalóvá bennünk. Ezt próbák által igyekszik megtanítani. Egyre közelebb von magához. A lelki nagykorúsághoz nem rövidíthetjük le az utat. Minden emberi próbálkozás és új módszer zsákutcába vezet. Egyedül csak hitünk próbája révén juthatunk igazi érettséghez, és ezt Isten küldi reánk. Jézus Krisztus megjelenésekor. Úgy vélem, hogy Jézus Krisztus megjelenésekor hálát adunk majd Istennek a próbáját.